0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék. Best
2: FM. Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Újra szabadon követhetjük a neten, merre járnak a vonatok. Bekerülhet az új kreszbe a cipzárelv. Egyelőre kitart a nyári meleg. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Felfüggesztik a folyamatban lévő devizahiteles pereket és végrehajtási eljárásokat. Így döntött az országgyűlés. A Tisza párt elfogadott javaslata alapján a bíróságoknak és a végrehajtóknak soron kívül le kell állítaniuk az érintett ügyeket a devizahiteles szabályozás felülvizsgálatáig. A törvény ugyanakkor lehetővé teszi, hogy az adósok továbbra is önként fizessék tartozásukat. Az érintett eljárások egy későbbi jogszabály alapján folytatódhatnak majd, amikor lezárul a szabályozás felülvizsgálatáig. Újra elérhető a Vonatinfo webes felülete. A rendszert ismét teljesen nyilvánosan regisztráció nélkül használhatja bárki, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid szerint ezzel a valós idejű utastájékoztatás javítása a cél. A fejlesztéseknek köszönhetően a vasúti információk a MÁV Plus felületein is egyre szélesebb körben lesznek elérhetők. Törvényben rögzíthetik a cipzárelvet. Az új kreszt tervezete a sávszűkületeknél és a megszűnő sávoknál történő besorolást is szabályozná. A változtatás elsősorban a torlódások csökkentését és a forgalom gördülékenyebb haladását segítheti, mondta el rádiónknak Gyulainé Tóth Zsuzsanna közlekedési szakjogász, a Magyar Mobilitási és Autóklub kreszt bizottságának elnöke.
2: Az általános udvariassági szabályok szerint már működő rendszer, mert azért ezt működtettük valahol, kerül jogszabályi normába foglalásra, ami az újdonság, hogy ha tábla jelzi, akkor kötelező az alkalmazása. Tehát ez egy olyan közlekedési rend, ahol az elsőbséggel rendelkező forgalmi sávba be kell engedni a másik forgalmi sávban közlekedő járművet. A kapcsolódó tábla az egy egyszerű cipzárjelzés, tehát nem lesz komplikált felismerni.
1: A héten Szabolcsban, a Tiszatónál és a Dráva mentén folytatódik a szúnyogírtás. A szakemberek a lárvákat gyérítik biológiai módszerrel. A katasztrófavédelem szerint a szúnyoghelyzet egyelőre tartható, a kifejlett rovarok ellen központi védekezésre eddig nem volt szükség. Marad a napos, meleg nyári idő néhány felhővel a Dunántúl egy részén és az Északi-Középhegység térségében esetleg záporokkal. A szél több helyen megélénkül, néhol megerősödik, a hőmérséklet délután 28 és 33 fok között alakul. Holnap változékonyabb időre készülhetünk, a napsütés mellett több gomoly felhővel, sokfelé esővel, záporral vagy zivatarral. Hajnalban 12-18, délután 26-33 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Átvilágítják a gyermekvédelmet, menesztették az ORFK vezetőjét. Különleges égi jelenség vár ránk. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Átfogó vizsgálat indul a gyermekvédelemben. Erről beszélt a parlamentben a miniszterelnök, aki szerint súlyos problémákkal küzd a rendszer. Magyar Péter elmondta, szakember és nevelőszülő hiány nehezíti a működést, és jelenleg 1600 gyermek nem jut megfelelő szakellátáshoz. A területen dolgozók bérrendezésének szükségességéről is beszélt, majd pedig bejelentette, a gyermekvédelemben történt bántalmazások kivizsgálására miniszteri biztost neveznek ki, és 1 milliárd forintos alapot hoznak létre az áldozatok támogatására. Kizuhant egy diák egy székesfehérvári kollégium 5. emeletéről. A hírről a gyermek és oktatás ügyi miniszter számolt be. Lonnert Judit közlése szerint a tanuló szerencsére életben van, a mentők stabilizálták az állapotát, jelenleg kórházban ápolják. A tankerület azonnal intézkedett, és folyamatosan kapcsolatban van a kollégium vezetőivel. Az ott lévő gyerekek azonnali pszichológusi támogatást kapnak. A tárcavezető megjegyezte, hogy az elmúlt években számos hasonló tragikus esemény történt, ami egyértelműen jelzi, sok helyen a fiatalok a legsúlyosabb mentális terheikkel is magukra maradnak. Távozik az országos rendőrfőkapitány, Balogh János vezetői megbízatását visszavonta a miniszterelnök. Mecser Tamás került az ORFK élére. A rendőrdandártábornok elvégezte a rendőrtiszti főiskolát, majd a Janus Pannonius Tudományegyetem jogászaként szerzett diplomát. Dolgozott az Edelényi és a Kazincbarcikai rendőrkapitányság vezetőjeként, majd bűnügyi rendőrfőkapitány helyettesként tevékenykedett. Neki ítélték az évrendőre címet, és átvehette a Magyar Érdemrend lovak keresztje kitüntetést is. Nemrég a BRFK vezetőjét is menesztették. 62 ezer utas vizsgálata a BKK és a rendőrség közös májusi akciójában. Az ellenőrzöttek kevesebb, mint 1%-át pótdíjazták. A razzia az 1-es, a 4-es, a 6-os, a 3-as és a 62-es villamost, valamint a 2-es metrót érintette. Továbbá kiterjedt a Kossuth Lajos tér, az Őrsvezértere, a Göncz Árpád városközpont és a Korvin negyed metróállomásainak ki- és bejáratáira is. Az egyenruhások egy körözött férfit elfogtak, továbbá két embert bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt előállítottak. Figyelték a buszsávok szabályos használatát is, ezügyben csak nem 60 emberrel szemben intézkedtek és szabtak ki helyszíni bírságot. Újra tudható, hol tart a MÁV járatunk. Ismét elérhető a Vonatinfo webes felülete. Még regisztráció sem kell ahhoz, hogy lássuk például a szerelvények helyzetét, és megtudjuk a késéseket is valós időben. Ezt Vitézi Dávid miniszter osztotta meg. Hozzátette, a következő hetekben további fejlesztéseket végeznek. Azon dolgoznak, hogy a tájékoztatás hamarosan a MÁV Plus honlapon és az applikációban is szerepeljen. Törvényben rögzíthetik a cipzár elvet, azaz a sávszűkületnél és a megszűnő sávoknál lévő besorolást is szabályozná az új KRESZ tervezete. Ennek pedig főleg a torlódásoknál lenne nagy jelentősége, mondta rádióknak Gyulainé Tóth Zsuzsanna, közlekedési szakjogász, a Magyar Mobilitási és Autóklub KRESZ bizottságának elnöke.
2: Az általános udvariassági szabályok szerint már működő rendszer, mert azért ezt működtetjük valahol, kerül jogszabályi normába foglalásra, ami az újdonság, hogy ha tábla jelzi, akkor kötelező az alkalmazása. Tehát ez egy olyan közlekedési rend, ahol az elsőbséggel rendelkező forgalmi sávba be kell engedni a másik forgalmi sávban közlekedő járművet. A kapcsolódó tábla az egy egyszerű cipzárjelzés, tehát nem lesz komplikált felismerni.
1: Folyamatos a vízmegtartás és vízpótlás. Az Országos Vízügyi Koordinációs Központ május közepe óta mintegy 30 helyszínen engedélyezte a holtágak, természetvédelmi területek és nem állami csatornák ökológiai vízpótlását. Májusban csak nem 8 millió köbméter vizet tartottak vissza, mondta rádiónknak Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője.
3: Összesen a vízügyi ágazat folyómedrekben, holtágakban, csatornákban és tározókban most már 630 millió köbméter körüli a visszatartott víz mennyisége. A Velencei tavon továbbra is kritikusan alacsony a vízállás, a májusban érkező csapadékot is, vagy talaj nyerte el, így a vízminőségi változásoknak a sokkal gyorsabb nyomon követése érdekében egy új vízminőségmérő búját telepítettek a vízügyi szakemberek. Ez azt segíti, hogy folyamatosan látják a legfontosabb értékeket.
1: Több megbetegedést is terjeszthetnek a kullancsok, de csak kis hányaduk hordoz kórokozót. A vírusos agyhártya agyvelőgyulladás ellen létezik védőoltás. Ezt érdemes beadatni azoknak, akik gyakrabban vannak kitéve kullancscsípés veszélyének. A másik betegség, amit terjeszthetnek a vérszívók, a Lyme-kór, mondta Rádióknak Stikler János, az NNGK biológusa.
4: A Lyme-kórnak van egy jellemző tünete, ami a kullancsípést követően a kullancsípés helyén jelentkezik, egy bőrszír vagy kékes-lilás folt formájában, és hogyha ennek a foltnak az átmérője eléri az 5 cm, akkor mindenképpen szükséges orvoshoz fordulni minél hamarabb, és akkor ő indítványoz egy antibiotikum kúrát, amivel a betegség kezelhető. A kullancs enkefalitisnél általános vírusfertőzésre utaló tünetek jelentkeznek, közvetményes esetben ezek súlyosabbak is lehetnek.
1: Megkezdődött az idei őszgida mentési szezon. A kaszálások előtt hőkamerás drónok segítségével kutatják fel és helyezik biztonságba a veszélyben lévő állatokat. Tavaly országszerte 278 őszgidát és 26 fészekaljat sikerült megmenteni. A program folytatásáról Szabó Lászlót, a Vadászati Védegylet Drón Szakbizottságának elnökét kérdeztük.
5: 2-3 hetes koráig a gida azzal védekezik, hogy lelapul és nem mozdul. A hajnali órákban lehet tökéletesen látni a hőkamerás drónokkal, megvan az átrepülendő terület, amit kaszálnak, lehet látni, hogyha őszgida van, ott kivisszük a szélére, ott elengedjük. Minden gidának egyedi hangja van, fölismeri őt, az őssuta találkoznak. Az is eredmény, ha egy területet átrepülünk, nincs benne gida, nyugodtan kaszálhatják. Egyre több a drónos is, a gazdák is kezdik megismerni a programot, csak velük együtt működhet, nélkülük egyáltalán nem. Június vége feléig fog tartani nekünk ez a mentés.
1: Június 11-től újra megnyílik a mezőgazdasági generációváltást segítő pályázat. A támogatás arra hivatott, hogy megkönnyítse a gazdaságok átvételét az idősebb gazdálkodóktól a fiatalabb nemzedék számára, mondta Pesti Csaba, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara stratégiai vidékfejlesztési és erdőgazdálkodási igazgatója.
6: A termelési feltételek elsősorban a klímaváltozás miatt annyira megváltoznak, hogy kevés idős ember tud már jelentősen változtatni a termelési módszereit. A gyakorlatán fiatalabbak talán könnyebben tudnak változtatni. A gazdaság elindítására egy fix összegű támogatást kaphatnak, aminek az összege 4 millió és 20 millió forint között van, az átvett gazdaság méretének a függvényében. Kisebb gazdaság kisebb összeg, nagyobb gazdaság nagyobb összeget jelent. A pályázatnak a tervezett keretösszege 22 milliárd forint.
1: Felújítják a balatoni komp kikötőket. A munkák már megkezdődtek. A 6 milliárd forint hazai forrásból 2027 végéig elkészülő kiemelt állami beruházás idején a hajóközlekedés zavartalan. Modernebb lesz a Szántódi és a Tihanyi révkikötő infrastruktúrája. A cél a Balaton legfontosabb közlekedési csomópontjának korszerűsítése, a közlekedési kapacitás növelése, a digitalizáció és a turisztikai élmény javítása. A projekt során figyelembe veszik a fenntarthatóságot és a tájba illeszkedését. Építészeti megoldásokat. Felhők szűrhetik a napsütést, jelentős csapadék nem érkezik, este szemerkélhet kicsit. 31 fokig kúszik a hőmérő higanyszála. Holnap egy hideg front hatására az ország keleti felén beborul, ott záporok előfordulhatnak. A Dunántúlon a szelet élénk lökések kísérhetik. A maximumok délután 21 és 33 fok között alakulnak. Csütörtökre virradóan mások felé várható eső.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
7: Jó reggelt kívánok június 9-én kedden, a Félixek névnapján. Sok boldogságot kívánok névnaposoknak, szülinaposoknak. 06-20-55-55-155. Itt lehet engem utánozni üzenetben, Viber üzenetben, de hívható szám is egyben. 10 perc elmúlt 6. Jó reggelt, Mákszem Levente vagyok. Indítom a Gramofonzi dalát.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, jó reggelt! Június 9-e van, kedd, a Félixek névnapja, és a Ki a tanteremből nap, aki ezt a napot úgy ünnepli, hogy valóban kiszabadul a szabadba a tanteremből, vagy akár otthonról, az vegyen magához egy esernyőt. Marad a kánikula, de azért egy-egy zápor zivatar sem kizárt, ez pedig már közben a Depeche Moddal, a Free Love, a Best FM-en. Jó reggelt!

0: Kressz FM a legjobb zenék. Marad a kánikula, 30 fok körül lesz ma is, viszont már jöhet zápor, zivatar, részletes időjárás jelentés is jön a legfrissebb hírek végén. Mindjárt fél hét, jó reggelt, Jerry Halliwell énekel utána.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Szóltam, figyelj, szíszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már

0: hírek a Best FM-en.
1: Újra szabadon követhetjük a neten, merre járnak a vonatok. Bekerülhet az új kreszbe a cipzárelv. Egyelőre kitart a nyári meleg. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Felfüggesztik a folyamatban lévő devizahiteles pereket és végrehajtási eljárásokat. Így döntött az országgyűlés. A Tisza párt elfogadott javaslata alapján a bíróságoknak és a végrehajtóknak soron kívül le kell állítaniuk az érintett ügyeket a devizahiteles szabályozás felülvizsgálatáig. A törvény ugyanakkor lehetővé teszi, hogy az adósok továbbra is önként fizessék tartozásukat. Az érintett eljárások egy későbbi jogszabály alapján folytatódhatnak majd, amikor lezárul a szabályozás felülvizsgálatáig. Újra elérhető a Vonatinfo webes felülete. A rendszert ismét teljesen nyilvánosan regisztráció nélkül használhatja bárki, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid szerint ezzel a valós idejű utastájékoztatás javítása a cél. A fejlesztéseknek köszönhetően a vasúti információk a MÁV Plus felületein is egyre szélesebb körben lesznek elérhetők. Törvényben rögzíthetik a cipzárelvet. Az új kreszt tervezete a sávszűkületeknél és a megszűnő sávoknál történő besorolást is szabályozná. A változtatás elsősorban a torlódások csökkentését és a forgalom gördülékenyebb haladását segítheti, mondta el rádiónknak Gyulainé Tóth Zsuzsanna közlekedési szakjogász, a Magyar Mobilitási és Autóklub kreszt bizottságának elnöke.
2: Az általános udvariassági szabályok szerint már működő rendszer, mert azért ezt működtettük valahol, kerül jogszabályi normába foglalásra, ami az újdonság, hogy ha tábla jelzi, akkor kötelező az alkalmazása. Tehát ez egy olyan közlekedési rend, ahol az elsőbséggel rendelkező forgalmi sávba be kell engedni a másik forgalmi sávban közlekedő járművet. A kapcsolódó tábla az egy egyszerű cipzárjelzés, tehát nem lesz komplikált felismerni.
1: A héten Szabolcsban, a Tiszatónál és a Dráva mentén folytatódik a szúnyogírtás. A szakemberek a lárvákat gyérítik biológiai módszerrel. A katasztrófavédelem szerint a szúnyog helyzet egyelőre tartható, a kifejlett rovarok ellen központi védekezésre eddig nem volt szükség. Folytatódik a nyári meleg sok napsütéssel, esetleg néhány felhővel, záporok inkább délután jöhetnek el szórtan. A hőmérséklet 28 és 33 fok között alakul majd. Holnap változékonyabb időre készülhetünk, a napsütés mellett több gomoly felhővel, sokfelé esővel, záporral vagy zivatarral. 26-33 fokot mérhetünk. Csütörtökön egy front vonul át felettünk, többfelé csapadékot hoz, a hőmérséklet is kicsit visszaesik, a fővárosban 23 fokra számíthatnak.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Kressz FM a legjobb zenék. A hét második napján már több lesz a fátyol és gomoly felhő az égen, és zápor zivatar is jöhet, a maximum 30 fok körül alakul, de záporok, zivatarok után hirtelen lehűlhet a levegő. A 90-es és 2000-es éveket pedig most a French Affair segít feleleveníteni. Jön a Sexy a Besten. Jó reggelt!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt hetet üt az óra. Jó reggelt kívánok, június 9-e, kedd, friss hírei után jönnek a bestiák. És az Aqua is a Barbie Girl-lel. Telefon SMS Viber számunk. Ha dugó baleset van, várom az infót. Jó reggelt, jó utat, jó készülődést a Vesztel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
3: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság! Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
4: 10:00. A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10:01. Anya egy pihentető masszázson. 10:02. Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
5: Aldi Fresh Stylers. Hétfőtől szerdáig 450 g fürtös koktélparadicsom 38% kedvezménnyel 444 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
6: Te kóstoltad már a Pizza Mi megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz? Mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki! Részletekért irány a pizzami.hu.
7: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
8: Egy új Armani ruha a nyári estékre, egy gyönyörű kacsineltáska vagy egy kényelmes Birkenstock papucs. Most mind szuperáron a Pandorfi Designer Outletben.
9: Június 10-e és 13-a között jönnek a Designer Outlet napok. Frissíts fel a gardróbod és vásárolj az outlet árakból akár további 30% kedvezménnyel. Részletek a weboldalunkon.
0: A Best FM-en minden pillanat.

0: A legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmradio Magyarország. Reklámot hallottak. Hírek a Best FM-en.
1: Átfogó vizsgálat kezdődik a gyermekvédelemben. Három bolygó és a holdsarló együttállása lesz látható jövő héten. Meleg, nagyrészt napos időnk lesz. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Átfogó vizsgálat indul a gyermekvédelemben, erről beszélt tegnap a parlamentben a miniszterelnök. Magyar Péter szerint a rendszer súlyos problémákkal küzd, szakember és nevelőszülő hiány nehezíti a működést, és jelenleg mintegy 1600 gyermek nem jut megfelelő szakellátáshoz. Bejelentette, hogy a gyermekvédelemben történt bántalmazások kivizsgálására miniszteri biztos neveznek ki. Az áldozatok támogatására pedig létrehoznak egy 1 milliárd forintos alapot. Hozzátette, több gyermekvédelmi intézmény vezetőjét is felmentették. Nem minden kullancsfertőz, a vérszívóknak csak kis része hordoz kórokozót, de ezek több betegséget is terjeszthetnek. A vírusos agyhártya és agyvelőgyulladás ellen létezik védőoltás, a Lyme kór ellen azonban jelenleg nincs, mondta a rádiónknak Stikler János, a Népegészségügyi Központ biológusa.
2: A Lyme kórnak van egy jellemző tünete, ami a kullancsítés helyén jelentkezik, egy bőrír vagy kékes-lilás folt formájában, és hogyha ennek a foltnak az átmérője eléri az 5 cm, akkor mindenképpen szükséges orvoshoz fordulni minél hamarabb, és akkor ő indítványoz egy antibiotikum kúrát, amivel a betegség kezelhető. A kullancs enkefalitisnél általános vírusfertőzésre utaló tünetek jelentkezhetnek, közönményes esetben ezek súlyosabbak is lehetnek.
1: Különleges együttállást láthatunk jövő héten az esti égbolton. A nyugati horizont közelében a Merkur, a Jupiter és a Vénusz sorakozik majd fel, melléjük pedig egy vékony holdsarló is csatlakozik. A látvány szabad szemmel is megfigyelhető lesz jövő kedden és szerdán naplemente után, de a halványabb égi testekhez érdemes binokulárt is használni. Több mint 70 programmal várja a közönséget az első országos szecessziós építészeti fesztivál. Holnaptól vasárnapig Budapesten, 4 vidéki városban és a vajdasági Szabadkán is kínálnak vezetett sétákat, előadásokat, kulturális programokat. Olyan épületek is látogathatók lesznek, amelyek egyébként ritkán vagy egyáltalán nem nyitják meg kapuikat a nagy közönség előtt. Marad a napos, meleg nyári idő néhány felhővel, a Dunántúl egy részén és az északi középhegység térségében esetleg záporokkal. A szél több helyen megélénkül, néhol megerősödik, a hőmérséklet délután 28 és 33 fok között alakul. Holnap változékonyabb időre készülhetünk, a napsütés mellett több gomoly felhővel, sokfelé esővel, záporral vagy zivatarral. Hajnalban 12-18, délután 26-33 fokot mérhetünk.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Július 19-e az idei foci VB döntőjének napja, a félidei showban pedig a most érkező Madonna is feltűnik majd. Most Justin Timberlake-kel kezdik ezt az órát, 4 Minutes, készül Shaggy, és jön az Ace of Base is, aki pedig Félix nevű névnapos ismerősét vagy szülinapost köszöntene, hívjon, írjon. 0620 55 55 155, Max Levente vagyok.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Stefan, a legjobb zenék. Jó reggelt, a hét második napja van, június 9. kedd. Sok boldogságot a Félixeknek és a szülinaposoknak is. Ma van a levéltári világnap. Akit ez nem annyira villanyoz föl, az tekerjen egy kicsit a hangerőn, és kezdje a napot velünk, illetve Segivel. Szól már is az It Wasn't Me.

0: Best FM, a legjobb zenék. Június 9-e, kedd reggel van, mindjárt 7:30, ma már lehet zápor, zivatar is, a kánikula marad, és a napsütés is, bár több fátyol és gomoly felhő lehet az égen. Részletek mindjárt, a következő fél órát pedig Sola, ma indítja majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: a Best FM-en.
1: Folyamatos a vízpótlás az országban. Forgalmas komp kikötők újulnak meg a Balatonon. Meleg nyári idő lehet ma is, és még holnap is. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Kevesebbet keresnek majd a honatyák. Az országgyűlés elfogadta a képviselői bérek és a frakciók állami támogatásának csökkentéséről szóló javaslatot. Ennek értelmében a képviselői alapdíj a jelenlegi mintegy bruttó 2 millió 200 forintról 1 millió 300 ezer forintra csökken. A kormány szerint az intézkedés jelentős megtakarítást hozhat a költségvetésnek. A változások részeként megszűnik a fővárosi képviselők benzinkártyája, a mobiltelefon költségeket pedig ezentúl minden képviselő maga fizeti. Csak nem 900 magyar fiatal kapott ingyenes európai utazási bérletet az Uniótól. A Discovery EU program keretében összesen 40 ezeren pályáztak sikeresen Európában. A bérletet a 18 évesek igényelhették, a nyertesek 30 napig lehetnek úton, és akár már július 1-től utazhatnak, főleg vonattal, emellett busszal, komppal és kivételes esetben repülővel is. A bérlet jövő szeptember végéig érvényes. Folyamatos a vízmegtartás és a vízpótlás az országban. Május közepe óta mintegy 30 helyszínen engedélyezték holtágak, természetvédelmi területek és csatornák ökológiai vízpótlását. Májusban összesen 8 millió köbméternyi vizet tartottak vissza, mondta rádiónknak Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvívője.
2: Folyómedrekben, holtágakban, csatornákban és tározókban most már 630 millió köbméter körüli a visszatartott víz mennyisége. A Velence tavon továbbra is kritikusan alacsony a vízállás, a májusban érkező csapadékot is a talaj nyerte el, így a vízminőségi változásoknak a sokkal gyorsabb nyomon követése érdekében egy új vízminőségmérő búját telepítettek a vízügyi szakemberek. Ez azt segíti, hogy folyamatosan látják a legfontosabb értékeket.
1: Megújulnak a Balaton legforgalmasabb komp kikötői. Elindult a Szántódi és a Tihanyi rév teljes körű korszerűsítése. A mintegy 6 milliárd forintos beruházás jövő év végéig tart, a kompok azonban a munkálatok alatt is a megszokott menetrend szerint közlekednek. Folytatódik a nyári meleg sok napsütéssel, esetleg néhány felhővel, záporok inkább délután jöhetnek el szórtan. A hőmérséklet 28 és 33 fok között alakul majd. Holnap változékonyabb időre készülhetünk, a napsütés mellett több gomoly felhővel, sokfelé esővel, záporral vagy zivatarral. 26-33 fokot mérhetünk. Csütörtökön egy front vonul át felettünk, többfelé csapadékot hoz, a hőmérséklet is kicsit visszaesik, a fővárosban 23 fokra számíthatnak.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok június 9-én kedden. Sok boldogságot a névnapos Félixeknek, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 111 éve ezen a napon született Les Paul, amerikai jazzgitáros, az elektromos gitár egyik kifejlesztője. 85 éve a mai napon született John Lord, angol Hammond orgona játékos és zongorista, a Deep Purple egyik alapítója. Ma 65 éves Michael J. Fox, amerikai színész, a Vissza a jövőbe trilógia Marty McFly-ja. Három éves Johnny Depp, őt sem kell nagyon bemutatni, ugye? 45 éve a mai napon született Natalie Portman, hollywoodi színésznő, és 1970. június 9 megszületett Ed Simmons, a brit The Chemical Brothers egyik fele. Mondok hívható SMS Viber elérhetőséget, ahol az ünnepelteket lehet bátran köszönteni. 0620 55 55 155.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Figyelem, kigyulladt kamion miatt van brutál torlódás az M0-áson az M1-es felé, az M5-ös csomópontja környékétől egészen Maglódnál van valahol a sor vége, aki tud, időben kerüljön. Jó reggelt, jó utat! Június 9 kedd friss hírei után szólnak a legjobb zenék újból. Itt lesz például a Basement Jacks. És a 4-es Street is.
2: Nem tudtam, hogy merre, de rögtön kitalálom, hol van az a hely, ahova mindig visszavágyom.
1: Hívható SMS Viber szám 0620-5555-155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Felfüggesztik a devizahiteles végrehajtásokat, a szúnyoglárvákat írtják a héten Szabolcsban, a Tiszatónál és a Dráva mentén. Egyelőre kitart a nyári meleg. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Felfüggesztik a folyamatban lévő devizahiteles pereket és végrehajtási eljárásokat. Így döntött az országgyűlés. A Tisza párt elfogadott javaslata alapján a bíróságoknak és a végrehajtóknak soron kívül le kell állítaniuk az érintett ügyeket a devizahiteles szabályozás felülvizsgálatáig. A törvény ugyanakkor lehetővé teszi, hogy az adósok továbbra is önként fizessék tartozásukat. Az érintett eljárások egy későbbi jogszabály alapján folytatódhatnak majd, amikor lezárul a szabályozás felülvizsgálatáig. Újra elérhető a Vonatinfo webes felülete. A rendszert ismét teljesen nyilvánosan regisztráció nélkül használhatja bárki, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid szerint ezzel a valós idejű utastájékoztatás javítása a cél. A fejlesztéseknek köszönhetően a vasúti információk a MÁV Plus felületein is egyre szélesebb körben lesznek elérhetők. Törvényben rögzíthetik a cipzárelvet. Az új KRESZ tervezete a sávszűkületeknél és a megszűnő sávoknál történő besorolást is szabályozná. A változtatás elsősorban a torlódások csökkentését és a forgalom gördülékenyebb haladását segítheti, mondta el rádiónknak Gyulainé Tóth Zsuzsanna közlekedési szakjogász, a Magyar Mobilitási és Autóklub KRESZ bizottságának elnöke.
2: Az általános udvariassági szabályok szerint már működő rendszer, mert azért ezt működtettük valahol, kerül jogszabályi normába foglalásra, ami az újdonság, hogy ha tábla jelzi, akkor kötelező az alkalmazása. Tehát ez egy olyan közlekedési rend, ahol az elsőbséggel rendelkező forgalmi sávba be kell engedni a másik forgalmi sávban közlekedő járművet. A kapcsolódó tábla az egy egyszerű cipzárjelzés, tehát nem lesz komplikált felismerni.
1: A héten Szabolcsban, a Tiszatónál és a Dráva mentén folytatódik a szúnyogírtás. A szakemberek a lárvákat gyérítik biológiai módszerrel. A katasztrófavédelem szerint a szúnyog helyzet egyelőre tartható, a kifejlett rovarok ellen központi védekezésre eddig nem volt szükség. Marad a napos, meleg nyári idő néhány felhővel a Dunántúl egy részén és az északi középhegység térségében esetleg záporokkal. A szél több helyen megélénkül, néhol megerősödik, a hőmérséklet délután 28 és 33 fok között alakul. Holnap változékonyabb időre készülhetünk, a napsütés mellett több gomoly felhővel, sokfelé esővel, záporral vagy zivatarral. Hajnalban 12-18, délután 26-33 fokot mérhetünk.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek
2: felé. Még annyi kiegészítés Gergőtől a hírek előtti közlekedési infóhoz, mely szerint az M0-áson az M1-es felé az M5-ös és az M51-es csomópontja között kigyulladt egy kamion, emiatt az M0-áson 8-9 kilométeres a torlódás, hogy már az M5-ösre is kihat, szóval az M0-ás csomópont előtt ott is több kilométeres emiatt a sor. Köszönjük Gergő, 0620 55 55 155 telefon SMS Viber, 5 perccel múlt 8, jó reggelt, jó utat, jó munkát. Rihanna kezd az SOS-szel.
1: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék, még mindig nagy a torlódás az M0-áson az M1-es felé. Az M5-östől Maglódig egy korábban kigyulladt kamion miatt, és már az M5-ös is bedugult az M0-ás csomópont előtt. De nemrég baleset történt az M1-es autópályán is, a főváros felé Biatorbágy térségében a 17-es kilométernél egy sáv járható, ott is több kilométeres a dugó. Jó utat, kitartást kívánok én, és sok szerencsét a Basement Jacks. Jön a Good Luck a Besten.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Meleg, gomoly felhős idő lesz a közeledő front előtt. 30 fok körüli maximum, főleg nyugaton, északnyugaton már egy-egy zápor zivatar is kialakulhat, aztán holnap jön a front, csütörtökön például már alig lesz csak 19 fok. Most pedig egy kis ízelítő a hírek utáni zenéből, és ízelítő a ma este hangulatából, hiszen keddenként a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen funky slágerei szólnak mixben, a Night Shift házigazdájától 6-tól Whiteboytól, 7-től pedig DJ Hangyától.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Megkezdődik a gyermekvédelmi rendszer átfogó vizsgálata. A szecesszió rejtett kapui is megnyílnak egy fesztiválon. Meleg, nagyrészt napos időnk lesz. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Átfogó vizsgálat indul a gyermekvédelemben, erről beszélt tegnap a parlamentben a miniszterelnök. Magyar Péter szerint a rendszer súlyos problémákkal küzd, szakember és nevelőszülő hiány nehezíti a működést, és jelenleg mintegy 1600 gyermek nem jut megfelelő szakellátáshoz. Bejelentette, hogy a gyermekvédelemben történt bántalmazások kivizsgálására miniszteri biztos neveznek ki. Az áldozatok támogatására pedig létrehoznak egy 1 milliárd forintos alapot. Hozzátette, több gyermekvédelmi intézmény vezetőjét is felmentették. Nem minden kullancsfertőz, a vérszívóknak csak kis része hordoz kórokozót, de ezek több betegséget is terjeszthetnek. A vírusos agyhártya és agyvelőgyulladás ellen létezik védőoltás, a Lyme-kór ellen azonban jelenleg nincs, mondta a rádiónknak Stikler János, a Népegészségügyi Központ biológusa.
2: A Lyme-kórnak van egy jellemző tünete, ami a kullancsípés helyén jelentkezik, egy bőrhír vagy kékes-lilás folt formájában, és hogyha ennek a foltnak az átmérője eléri az 5 cm, akkor mindenképpen szükséges orvoshoz fordulni minél hamarabb, és akkor ő indítványoz egy antibiotikum kúrát, amivel a betegség kezelhető. A kullancs enkefalitisnél általános vírus fertőzésre utaló tünetek jelentkezhetnek, közönményes esetben ezek súlyosabbak is lehetnek.
1: Különleges együttállást láthatunk jövő héten az esti égbolton. A nyugati horizont közelében a Merkur, a Jupiter és a Vénusz sorakozik majd fel, melléjük pedig egy vékony holdsarló is csatlakozik. A látvány szabad szemmel is megfigyelhető lesz jövő kedden és szerdán naplemente után, de a halványabb égi testekhez érdemes binokulárt is használni. Több mint 70 programmal várja a közönséget az első országos szecessziós építészeti fesztivál. Holnaptól vasárnapig Budapesten, 4 vidéki városban és a vajdasági Szabadkán is kínálnak vezetett sétákat, előadásokat, kulturális programokat. Olyan épületek is látogathatók lesznek, amelyek egyébként ritkán vagy egyáltalán nem nyitják meg kapuikat a nagy közönség előtt. Folytatódik a nyári meleg sok napsütéssel, esetleg néhány felhővel, záporok inkább délután jöhetnek el szórtan. A hőmérséklet 28 és 33 fok között alakul majd. Holnap változékonyabb időre készülhetünk, a napsütés mellett több gomoly felhővel, sokfelé esővel, záporral vagy zivatarral. 26-33 fokot mérhetünk. Csütörtökön egy front vonul át felettünk, többfelé csapadékot hoz, a hőmérséklet is kicsit visszaesik, a fővárosban 23 fokra számíthatnak.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. A Netflix globális és hazai top listáján is első Jennifer Lopez filmje, a Munkahelyi Szerelem, amely június 5-én debütált, és amelyben Brett Goldstein oldalán alakít egy titkos irodai románcba keveredő munkamániást. Szóval hatalmas siker a J.Lo film. Ő folytatja a kedreggelt itt a Besten. Jön az If You Had My Love, és hogyha a dugó baleset van, jöhet az info is a 0620 55 55 155-re. Best FM.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Pop rock, hip hop, R&B és dance is szól majd 9 után. Hazai!
2: Majd rólad szólnak a hírek, veled gazdel a sajtó, aki a pokolra kíván jutni, annak barna.
1: És külföldi előadóktól. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Ha dugó baleset van, várom az infót.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
3: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
4: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
3: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
5: Aldi Fresh Stylers. Hétfőtől szerdáig 450 g fürtös koktélparadicsom 38% kedvezménnyel 444 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
6: A Toyota bemutatja. Egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
7: Szaftos grill bonyodalmak nélkül. Lehetséges. Csak szerezd be a legjobb húsokat, és teremts szuper hangulatot. És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért, és Podravka Ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket. A Vegetával az igazi a grill hangulat.
8: Tedd sebességbe a karriered a Spár Magyarország csapatával. Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére. Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyed. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spár csapata téged is vár.
9: Te kóstoltad már a Pizzami megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz? Mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki! Részletekért irány a pizzami.hu.
0: A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmradio Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
10: A mocsári teknős hazánk egyetlen őshonos teknősfaja, mely országszerte megtalálható tavak, folyók, holtágak, csatornák mentén, mocsaras területeken. Elsősorban a lassú, folyású és állóvizeket kedvelik, így inkább azok közelében számíthatunk rájuk. Azonban a májustól júliusig terjedő tojásrakás időszakában a vizektől több száz méteres vagy akár néhány kilométeres távolságban is találkozhatunk velük. Amennyiben úton áthaladó teknőssel találkozunk, álljunk meg, segítsünk neki azzal, hogy felvesszük, és az úttól biztonságos pár 10 méteres távolságra lehelyezzük, figyelve arra, hogy csak abba az irányba vigyük, amerre ő maga is igyekezett. A felnőtt teknősöket semmiképp ne vigyük vissza a vízhez, mert ezzel nem, hogy segítenénk rajtuk, mint inkább nehezítjük a dolgukat, hiszen ebben az esetben kezdhetik előről az utat. Az észlelést pedig rögzíthetjük az országos kétéltű és hüllő térképezés program honlapján, vagy okos telefonos alkalmazáson keresztül.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
11: Csökken a képviselők fizetése. Ingyenes utazási bérletet kapott csaknem 900 magyar fiatal az Uniótól. Meleg lehet ma is, és még holnap is. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. Kevesebbet keresnek majd a honatyák. Az országgyűlés elfogadta a képviselői bérek és a frakciók állami támogatásának csökkentéséről szóló javaslatot. Ennek értelmében a képviselői alapdíj a jelenlegi mintegy bruttó 2 millió 200 forintról 1 millió 300 ezer forintra csökken. A kormány szerint az intézkedés jelentős megtakarítást hozhat a költségvetésnek. A változások részeként megszűnik a fővárosi képviselők benzinkártyája, a mobiltelefon költségeket pedig ezentúl minden képviselő maga fizeti. Csaknem 900 magyar fiatal kapott ingyenes európai utazási bérletet az Uniótól. A Discovery EU program keretében összesen 40 ezeren pályáztak sikeresen Európában. A bérletet a 18 évesek igényelhették, a nyertesek 30 napig lehetnek úton, és akár már július 1-től utazhatnak, főleg vonattal, emellett busszal, komppal és kivételes esetben repülővel is. A bérlet jövő szeptember végéig érvényes. Folyamatos a vízmegtartás és a vízpótlás az országban. Május közepe óta mintegy 30 helyszínen engedélyezték holtágak, természetvédelmi területek és csatornák ökológiai vízpótlását. Májusban összesen 8 millió köbméternyi vizet tartottak vissza, mondta rádiónknak Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvívője.
12: Folyómedrekben, holtágakban, csatornákban és tározókban most már 630 millió köbméter körüli a visszatartott víz mennyisége. A Velence tavon továbbra is kritikusan alacsony a vízállás, a májusban érkező csapadékot is a talaj nyerte el, így a vízminőségi változásoknak a sokkal gyorsabb nyomon követése érdekében egy új vízminőségmérő búját telepítettek a vízügyi szakemberek. Ez azt segíti, hogy folyamatosan látják a legfontosabb értékeket.
11: Megújulnak a Balaton legforgalmasabb komp kikötői. Elindult a Szántódi és a Tihanyi rév teljes körű korszerűsítése. A mintegy 6 milliárd forintos beruházás jövő év végéig tart, a kompok azonban a munkálatok alatt is a megszokott menetrend szerint közlekednek. Marad a napos, meleg nyári idő néhány felhővel, a Dunántúl egy részén és az északi középhegység térségében esetleg záporokkal. A szél több helyen megélénkül, néhol megerősödik, a hőmérséklet délután 28 és 33 fok között alakul. Holnap változékonyabb időre készülhetünk, a napsütés mellett több gomoly felhővel, sokfelé esővel, záporral vagy zivatarral. Hajnalban 12-18, délután 26-33 fokot mérhetünk.
0: Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Respect, Spike klasszikusa, vagy a Gabriel féle Dreams, de zenél a Basti, meghallgatjuk majd a Pompeit, és most mindenki kap még egy esélyt Roger Sanchez-től. Another Chance, ez szól elsőként. 4 lassan 5 perc elmúlt, 9 óra, jó reggelt, jó utat, jó munkát, Max M. Levente vagyok.

0: Best FM a legjobb zenék. Megszűnt a torlódás a 8-9 kilométeres gigadugó az M0-áson. Korábban az M1-es felé, az M5-ös csomópont után kigyulladt egy kamion, ez okozott torlódást, de ahogy mondtam, ennek szerencsére már vége, jól lehet haladni, és hát nagy tisztelet mindenkinek, aki végig araszolta a majdnem 10 kilométeres dugót. A Spike 98-as Respect című dalával megy tovább a kedreggel, itt a Best-en.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék, Inika Muzi és a Here Comes the Hot Stepper után jöjjön egy igazi kameleon. Latino Brothers, Fresh Mood, Nurican Kids, Mr. Jack, vagy épp a Room 5 néven kiadott Make Love, mind-mind ugyanahhoz az előadóhoz köthető, Junior Jackhez, polgári nevén Vito Lucentéhez, az olasz származású house producerhez és DJ-hez. Jön a Stupid Disco a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között.
1: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Nyaraljunk egy picit irány. Dél-Olaszország, a tenger és a hegyek találkozása, na és egy kis csípős paprika. A kalabriai konyha ugyanis az egyszerű paraszti alapanyagokra épít, és híres az intenzív, karakteres ízvilágáról. Ennek központi eleme a peperoncino, azaz a csípős fűszerpaprika, amely szinte minden helyi ételben megtalálható. Alex Gaudino, Crystal Waters, Destination Calabria Westen.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt a vége a kedreggelnek, de délelőtt sem maradunk az ezredforduló hangulata nélkül. Örülök, hogy jöttél, Glad You Came címmel a The Wanted dalát is hozom.
2: Még

0: Bencoé, szól majd a Desperado slágere is. Hívható SMS Viber számunk 0620-5555-155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak. 99.5 Best FM.
3: 99.5 Best FM.
1: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék. When I met you in-

0: Best FM-en. A Best FM-en.
1: Felfüggesztik a devizahiteles végrehajtásokat, a szúnyoglárvákat írtják a héten Szabolcsban, a Tiszatónál és a Dráva mentén. Egyelőre kitart a nyári meleg. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. Felfüggesztik a folyamatban lévő devizahiteles pereket és végrehajtási eljárásokat. Így döntött az országgyűlés. A Tisza párt elfogadott javaslata alapján a bíróságoknak és a végrehajtóknak soron kívül le kell állítaniuk az érintett ügyeket a devizahiteles szabályozás felülvizsgálatáig. A törvény ugyanakkor lehetővé teszi, hogy az adósok továbbra is önként fizessék tartozásukat. Az érintett eljárások egy későbbi jogszabály alapján folytatódhatnak majd, amikor lezárul a szabályozás felülvizsgálata. Újra elérhető a Vonatinfo webes felülete. A rendszert ismét teljesen nyilvánosan regisztráció nélkül használhatja bárki, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid szerint ezzel a valós idejű utastájékoztatás javítása a cél. A fejlesztéseknek köszönhetően a vasúti információk a MÁV Plus felületein is egyre szélesebb körben lesznek elérhetők. Törvényben rögzíthetik a cipzárelvet. Az új KRESZ tervezete a sávszűkületeknél és a megszűnő sávoknál történő besorolást is szabályozná. A változtatás elsősorban a torlódások csökkentését és a forgalom gördülékenyebb haladását segítheti, mondta a rádiónknak Gyulai Nétó Zsuzsanna közlekedési szakjogász, a Magyar Mobilitási és Autóklub KRESZ bizottságának elnöke.
2: Az általános udvariassági szabályok szerint már működő rendszer, mert azért ezt működtettük valahol, kerül jogszabályi normába foglalásra, ami az újdonság, hogy ha tábla jelzi, akkor kötelező az alkalmazása. Tehát ez egy olyan közlekedési rend, ahol az elsőbséggel rendelkező forgalmi sávba be kell engedni a másik forgalmi sávban közlekedő járművet. A kapcsolódó tábla az egy egyszerű cipzárjelzés, tehát nem lesz komplikált felismerni.
1: A héten Szabolcsban, a Tiszatónál és a Dráva mentén folytatódik a szúnyogírtás. A szakemberek a lárvákat gyérítik biológiai módszerrel. A katasztrófavédelem szerint a szúnyoghelyzet egyelőre tartható, a kifejlett rovarok ellen központi védekezésre eddig nem volt szükség. Folytatódik a nyári meleg, sok napsütéssel, esetleg néhány felhővel, záporok inkább délután jöhetnek el szórtan. A hőmérséklet 28 és 33 fok között alakul majd. Holnap változékonyabb időre készülhetünk, a napsütés mellett több gomoly felhővel, sokfelé esővel, záporral vagy zivatarral. 26-33 fokot mérhetünk. Csütörtökön egy front vonul át felettünk, többfelé csapadékot hoz, a hőmérséklet is kicsit visszaesik, a fővárosban 23 fokra számíthatnak.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerek.
4: Az első az amerikai énekesnő Kelly Streakme című dal, amelynek szerzője az a Dallas Austin, aki számos világsztárnak írt dalt. Neki köszönhetjük a TLC Unpretty-ét, a Brandy and Monica féle The Boy Is Mine-t, Pink Don't Let Me Get Me című dalát, vagy Madonna-ét, a Secret-et, Gwen Stefani-ét, a Kult, szóval tényleg ott van a toppon. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, ha dugó baleset van, várom az infót. Június 9 Félixek szülinaposok, sok boldogságot!

Ezt a fenn a legjobb zenék, a 90-es és 2000-es években járunk, konkrétan 2004-ben a Cápa mese című film betétdalával Christina Aguilera jön. Car wash, automosás, hát tulajdonképpen ez egy felesleges dolog így a hidegfront előtt, amikor is hát már ma nyugaton záporok, zivatarok lehetnek, aztán holnap egyre több helyen. Csütörtökön például a mai 30-hoz képest már csak 19 fok lesz.

0: FM, a legjobb zenék a reggeli M0-as 89 kilométeres dugó után. Itt egy másik, ez az M3-ason jelenleg is tapasztalható a főváros felé, Bag és 60 között az átterelt sávban dolgoznak, a 48-as és a 39-es kilométer között mozgó tereléssel a külső sávot lezárták. Ott is 7-8 kilométeres az araszoló kocsisor, és felborult korábban egy autó a 834-es Pluton Pápa és Nyárát között, a 4-es kilométernél tart a félpályás korlátozás. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Volt Kati utazás című dalával ér véget ez az óra, és a Well Hello majd ugyaninnen folytatja valamikor a következő órában.
1: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
0: Jön ugyanis a pályaudvar. És a Soul Searcher is a Can't Get Enough-val, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Mindjárt 11 óra, a friss hírek után szólnak tovább a legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Lassult a fogyasztói árak emelkedése, elérhető újra a vonatinfó, többfelé lehetnek záporok, zivatarok. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Lassult az infláció májusban. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint az éves infláció 1,8%-ra mérséklődött az áprilisi 2,1%-ról, miközben a szakértők ennél magasabb értékre számítottak. Az élelmiszerek ára alig emelkedett, egyes termékek pedig olcsóbbak lettek. A háztartási energia átlagosan szintén kevesebbe került, különösen a földgáz ára csökkent. Közben a szolgáltatások, a dohánytermékek és az üzemanyagok tovább drágultak. A friss adatok szerint az infláció továbbra is visszafogott szinten mozog Magyarországon. Újra bárki számára elérhető a vonatinfo internetes felülete. Az oldalon regisztráció nélkül követhetők a vonatok aktuális helyzetei és a közlekedéssel kapcsolatos információk. A cél, hogy az utasok gyorsabban és pontosabban tájékozódhassanak a vasúti forgalom alakulásáról. A fejlesztésnek köszönhetően a valós idejű menetrendi és forgalmi adatok a jövőben egyre több digitális felületen és alkalmazásban is megjelennek. Végrehajtást indított a NAV egy játékkereskedő ellen. Az adóhatóság több mint 180 millió forint értékben foglalt le vagyontárgyakat egy jelentős adótartozást felhalmozó vállalkozásnál. A NAV közölte, a lejárt tartozások miatt alkalmazott inkasszó vagy foglalás sok esetben megelőzhető, ha az érintettek időben egyeztetnek a hatósággal, és fizetési halasztást vagy részletfizetést kérnek. Történelmi csúcsot ért el májusban a megújuló energiaforrások aránya a hazai villamos energia termelésben. A Mavir adatai szerint a Magyarországon megtermelt áram több mint a felét már a megújuló források adták, elsősorban a naperőműveknek köszönhetően. A szakemberek szerint jó esély van arra, hogy ebben a hónapban újabb rekord szülessen, és tovább növekedjen a zöld energia részaránya. Érdemes kémlelni az eget, három bolygó és a hold sarló együttállása látható a hónap közepén. A Schwab-hegyi csillagvizsgáló közlése szerint a Merkur, a Jupiter és a Vénusz egy vonal mentén sorakozik fel alkonyatkor, amelyhez a vékony hold sarló is csatlakozik. A 16-án és 17-én más-más formációt mutató jelenség szabad szemmel is megfigyelhető lesz. Folytatódik a nyári meleg sok napsütéssel és 28-33 fokos csúcshőmérsékletekkel. Később azonban főként északnyugaton és az északi középhegység térségében záporok, zivatarok is kialakulhatnak, erős helyenként viharos széllökésekkel. Úgy tűnik, holnap változékonyabb időre készülhetünk, több lesz a gomoly felhő, és főként az ország északi északkeleti részén fordulhat elő eső, zápor vagy zivatar. Csütörtökön aztán várhatóan egy front vonul át felettünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Olyan világsztárok tolmácsolásában, mint a Pussycat Dolls, Will Smith, Madonna vagy a Black Eyed Peas, vagy rögtön az első dal sztárjai Whitney Houston és George Michael, If I Told You That. 4 perc elmúlt 11, jó utat, jó munkát, Max M. Levente vagyok.
0: Best

FM a legjobb zenék. A jóból sosem elég, így gondolta ezt a lemezproducer Mike Pomroy is 1998-ban, amikor egyik kedvencét, a Gary's Gang 79-es Let's Love Dance Tonight című számát felhasználva elkészítette a Can't Get Enough-ot, a Soul Searcher legnépszerűbb dalát. Ez a folytatás a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között itt a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék. Az erős forgalom miatt lassú szakaszosan torlódik az M1-es Budapest felé Bicske és Biatorbágy között. Távolabb Győr térségében a terelést építik a 119-es és a 113-as kilométer között. A munkavégzés miatt a forgalom csak a leálló sávon halad, torlódik a pálya, akár csak az M3-as Budapest felé Bagy és 60 között az átterelt sávban munkavégzés miatt. Mögötte több kilométeres a dugó. M7 Balaton felé M0-ás csomópont után burkolat jeleket festenek, a 12-es és 16-os kilométer között mozgó tereléssel, a belső sávot lezárták, a torlódás ott is 2-3 kilométer. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felé.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Tom Novival és Limával, na és Majoros Ritával indul a Best délután. Mindjárt dél jó étvágyat az ebédhez, találkozzunk holnap is, Max M. Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Megosztóak voltak az elmúlt évek kampányai, jelentette ki a miniszterelnök a parlamentben. Erősödik a drogpiac az Európai Unióban. Záporok, zivatarok jöhetnek. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. A társadalmi béke és a közéleti normalitás helyreállításáról beszélt az országgyűlésben Magyar Péter miniszterelnök. Napi rendelőtti felszólalásában kiemelte, a parlament ma két fontos törvényjavaslatot tárgyal. Az egyik a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szól, a másik előterjesztése a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorítását célozza meg. A kormányfő szerint az elmúlt évek megosztó kampányai jelentős erkölcsi és társadalmi károkat okoztak az országnak. Libanonban elfogtak egy körözött embercsempészt. Évekig bujkált, végül az arab országban fogták el azt a szír férfit, akit a magyar hatóságok egy nemzetközi embercsempész hálózat vezetésével gyanúsítanak. Az ügyészség szerint a szervezet 2020 és 22 között illegális migránsok ezreit juttatta át a magyar határon, majd Ausztriába szállította őket. A csoport több tagját már korábban elfogták és elítélték. A most kézre került férfi ellen bűnszervezetben elkövetett embercsempész és miatt folyik eljárás, letartóztatását a bíróság egy hónapra elrendelte. Továbbra is súlyos problémát jelent a kábítószerfogyasztás Európában. Egy friss uniós jelentés szerint tavaly legalább 7600 ember halt meg túladagolás következtében az Európai Unióban. A halálesetek jelentős részét opioid tartalmú szerek okozták, gyakran más drogokkal vagy gyógyszerekkel együtt használva. A szakértők szerint a kábítószerek egyre könnyebben hozzáférhetők, miközben a terjesztést végző bűnszervezetek erősödnek és egyre gyakrabban alkalmaznak erőszakot a piacok megszerzéséért vagy megtartásáért. Napokon belül tetőzhet az ország egyik leglátványosabb természeti eseménye, a Tisza virágzás. Az idei meleg időjárás miatt a kérészek rajzása a megszokottnál korábban kezdődött a Tiszán, a Körösön és a Bodrogon. A különleges rovar körülbelül 3 évig él a folyómedrében, a vízfelszínen viszont csupán néhány órája van arra, hogy biztosítsa a faj fennmaradását. A Tisza virág Európa legtöbb folyójából már eltűnt, ezért hazai állománya kiemelt védelem alatt áll. A hatóságok figyelmeztetnek a rajzás megzavarása, vagy a rovarok gyűjtése tilos. Sok napsütés várható később elsősorban a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben alakulhat ki elszórtan zápor, zivatar. A hőmérséklet 29 és 34 fok között valószínű. Késő estére általában 21 és 26 fok közé hűl le a levegő, de északnyugaton ennél pár fokkal hidegebb is lehet. Holnap az ország északnyugati felén felhősebb idő várható, de másutt is erőteljesebbé válik a gomoly felhőképződés a napsütés mellett.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Felejthetetlen slágerek és felejthetetlen kedd délután. Csodás napot kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Töltsék velem a következő órákat, és a legjobb zenékkel. 90-es, 2000-es évek csupa kedvenc. Jön mindjárt az Animal Cannibals és a Takarítónő, de itt lesz a Destiny Child, jön majd CJ Lewis. Most Tom Novi Limával indítja az órát. Now or Never.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenéjék. Szép délután mindenkinek. Csodálatos ez a kedd. Meleg van kint, úgyhogy erre készüljenek. Egy picit füllet is a levegő, hiszen ugye a hét második felében egy pici-pici lehűlés várható, úgyhogy ez most így érezhető szerintem a levegőben, de azért készüljünk arra, hogy szinte tombol a nyári beleg. Viszont a Best FM legjobb zenéivel hűsölhetünk egy kicsit. Jön mindjárt a Compact Disco és a Feel the Rain. Itt lesz az Animal Cannibals és a takarítónő, most pedig az Aerosmith-szel megyek tovább. Hamarosan hozom a napkérdését is, mindenféle információt és érdekességet. Előtte itt az Amazing a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is utazzunk együtt, akármilyen járműben is hallgatják a Best FM-et. Legyen az autóban, legyen az kamionban, vagy akár a villamoson ülve. Ha bármit látnak az utakon, akkor mindenképpen írjanak, vagy hívjanak a számunk 0620-55-55-155. Azt hiszem, azzal nem mondok újdonságot, hogy erős a forgalom az M1-esen. Torlódás van Budapest felé Bicske és Biatorbágy között. Távolabb Győr térségében pedig terelést építenek a 119-es és a 113-as kilométerek között. A munkavégzés miatt a forgalom csak a leállósávon halad, úgyhogy torlódásra kell készülni. Az M3-ason a főváros felé Bag és 60 között az átterelt sávban is munka folyik. A 48-as és a 39-es kilométerek között mozgó tereléssel a külső sávban zárva, a munkavégzés mögött pedig több kilométeres a dugó. De dugó van az M7-esen is, mert hogy a Balaton felé az M0-es autó csomópontja után burkolati jeleket festenek. A 12-es és a 16-os kilométerek között mozgó tereléssel a belső sávban zárva. 0620-55-55-155 továbbra is a számunk. Bárkinek útinfója van. Megköszönöm, hogyha jelentkezik vele. Nagyon jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Eltelt az első órából, a kett délutánból, a Karamell dala volt az óra utolsó, vagy záró dala, ez volt a még egyszer. A folytatásban friss hírek jönnek, mert hogy perceken belül egy óra lesz, utána pedig folytatódik a legjobb hangulat. Itt a 90-es 2000-es évek nagy kedvencei között a nap kérdését is felteszem majd, de csak a Gossip dala után jön a Move in the Right Direction.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
1: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. 10:00. A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10:01. Anya egy pihentető masszázson. 10:02. Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
2: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
3: Végre egy bejövős fesztivál Budapestől egy hétnyire. Július 2-3-4, Dunapart Fest, Rátkeve, Dash, Betonhoffi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton.
4: Július 2-3-4, jegyek dunapartfest.hu.
5: Aldi Fresh Stylers. Hétfőtől szerdáig 450 g fürtös koktélparadicsom 38% kedvezménnyel 444 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
6: Smart Sport Expo és Fitness Fesztivál most vasárnap. Fitness Expo egészségügyi szűrések, 10 színpad, közel 100 edzővel vár a Papp László arénában. Smartsportexpo.hu. Lóerők éjszakája. Június 13 Tököli Reptér. Brutális autós és motoros őrület. Hozd a családot, élvezd a gumifüstöt és a fényeket. Ez a Lóerők éjszakája. Június 13 Tököli Reptér. Start 15 óra.
7: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
0: A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket! facebook.com/bestfmradio Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
8: Júniusban ismét megtelik zenével, tánccal és igazi karneváli hangulattal Budapest. Érkezik a 31. Duna Karnevál. A Nemzetközi Kulturális Fesztivál június 12-e és 19-e között várja a közönséget. A Duna Karnevál már több mint 3 évtizede a budapesti nyár egyik legszínesebb programja, ahol a magyar népzenei és néptánc hagyományok találkoznak a világ különböző tájainak folklor kincseivel. A fesztiválon hazai együttesek és külföldi vendégfellépők együtt varázsolnak különleges hangulatot a színpadokra. Lépnek hivatásos és amatőr táncosok, fiatalok, gyerekek és hagyományőrző közösségek is. A programok több helyszínen zajlanak majd, többek között a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében és a Margit Szigeti Színház színpadán. Lesz szabadtéri koncert, látványos tánc bemutató, táncház és igazi nyáresti fesztivál hangulat is. A különböző helyszínek mind más-más élményt kínálnak, így biztosan mindenki megtalálja a kedvenc programját.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
9: Mindenkit meglepett az új inflációs adat. A magyar cégek bizakodóak, újabb medvetámadások voltak Romániában. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. A vártnál is kedvezőbben alakult az infláció Magyarországon. Májusban 1,8%-ra csökkent a pénzromlás üteme, miközben az elemzők inkább emelkedésre számítottak. Az alacsony inflációhoz hozzájárult a forint erősödése, a védett üzemanyagárak és az ár és toppok fennmaradása is. A szakértők szerint idén átlagosan 2,6-2,7% lehet az infláció, ami a korábbi várakozásoknál kedvezőbb. A magyar cégek óvatosan, de bizakodva tekintenek az év más második felére. Egy friss felmérés szerint a vállalatok harmada létszámbővítést tervez a harmadik negyed évben, miközben kevesebb mint ötödük számol leépítéssel. A legtöbb új munkavállalót az építőipar, az ingatlan szektor, a vendéglátás, a közszolgáltatások és a pénzügyi terület keresheti. Ugyanakkor az autóiparban továbbra sem várnak érdemi javulást. A legerősebb munkaerőpiaci kereslet a Dél-Alföldön, Észak-Magyarországon és a fővárosi régióban várható. Holnap megbénul Franciaország vasúti közlekedése. A francia állami vasúttársaságnál 24 órás sztrájk kezdődik. Különösen Párizs környékén várhatók jelentős késések és járatkimaradások. A szakszervezetek béremelést és a vasúti átszervezések leállítását követelik. Újabb medvetámadások borzolják a kedélyeket Romániában. Egyetlen nap alatt 3 külföldi turista sérült meg a népszerű Transfogarasi úton. Egy portugál házas pár az autóból próbálta lefotózni a vadállatot, amikor a medve váratlanul rájuk támadt. Később egy 18 éves külföldi lány sérült meg, miután étellel kínálta az állatot. Mindhármukat kórházba szállították. A szakemberek ismét arra figyelmeztetnek, a medvék megközelítése, etetése vagy fotózása rendkívül veszélyes lehet. Új szerepben tér vissza a Rocky filmek legendás Iván Drágója. Az akciósztárként világhírűvé vált Dolph Lundgren az öttusa nagykövete lett a 2028-as Los Angeles-i olimpia előtt. A 68 éves hollywoodi sztárnak nem ismeretlen a sportág, szerepelt többek között az Öttusa című filmben is. A színész szerint az öttusa új korszakba lépett, az akadályverseny pedig friss lendületet adott a sportágnak. Folytatódik a nyári meleg sok napsütéssel és 28-33 fokos csúcshőmérsékletekkel. Később azonban főként északnyugaton és az északi középhegység térségében záporok, zivatarok is kialakulhatnak, erős helyenként viharos széllökésekkel. Úgy tűnik, holnap változékonyabb időre készülhetünk, több lesz a gomoly felhő, és főként az ország északi északkeleti részén fordulhat elő eső, zápor vagy zivatar. Csütörtökön aztán várhatóan egy front vonul át felettünk.
10: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
12: Szép délután mindenkinek, egy óra után is 4 perccel. Na gyerünk együtt tovább. Jó zenék, jó hangulat, maximum egy délutáni kávé, ez hiányozhat. De a molokodala semmiképp. Jön a The Time Is Now, itt lesz Inna is, és a Hát jön Charlie is, és a mindenki valaki. Most pedig a Gossip indítja az órát. Move in the right direction. Szép napot!
11: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, amikor egy kicsit felbojdul a világ körülöttünk, vagy szimplán sok a stressz, akkor vannak azok a hangok, amik igazán meg tudnak minket nyugtatni. Van, akinek egyébként ez a kedvenc dala, van, akinek meditatív zene, van, akinek mondjuk madácsi csergés, de kinek mi az a hang, ami igazán megnyugtató, vagy melyik az a hang, inkább így teszem fel a kérdést, ami bármikor képes megnyugtatni minket. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ide az üzenetek. Mostanában egyébként ASMR videókat is elkezdtem hallgatni. Lehet, hogy ez egy ilyen munkahelyi ártalom, de csak idézőjelesen ártalom, hogy én a hangokra viszonylag érzékeny vagyok, és az emberi hangokat is mindig nagyon-nagyon figyelem, hogyha valakivel találkozom, és vannak igazán megnyugtató hangok, és azokat nagyon-nagyon szeretem. Vannak például olyan szinkron hangok, akiket nagyon-nagyon szeretek hallgatni, és megnyugtat a hangjuk, na de arra vagyok kíváncsi, önöket milyen hangok nyugtatják meg leginkább. 0620 55 55 155 még egyszer a számunk, de jöhetnek Facebookon, Instagramon is az üzenetek, nagyon-nagyon kíváncsi vagyok. Mellé pedig egy igazi nyári sláger érkezik 2008-ból, Innától, talán az egyik legismertebb dala, hát a Best FM-en.

0: West FM a legjobb zenék. A Bartók Béla útról kaptam Budapestről egy infót, hogy baleset történt, méghozzá a Ménesi útnál, úgyhogy ott kell fennakadásra számítani, és egy kisebb dugóra. Nagyon szépen köszönöm egyébként Lacinak az információt. 0620 55 55 155, ha önök is látnak valamit, nem csak Budapesten, megköszönöm, hogyha írnak. Váci útról is érkezett egy infó, méghozzá név nélkül, hogy a Vizafogó utcánál is baleset történt, úgyhogy ott is figyelni kell. Az M1-es autópályán Budapest felé Biatorbágy térségében baleset történt, a 18-as kilométernél zárva a külső sáv, alakulóban a dugó, mert már legalább 2-3 kilométeres. Az M3-ason is baleset történt, a főváros felé Bag és 60 között, az 50-es kilométernél a külső sávban zárva, itt is több kilométeres a torlódás. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha valakinek útinfója van, megköszönöm, hogyha elküldi ide, vagy akár fel is hívhat és elmondhatja szóban. De most jött az info, hogy a 2-es főúton Drégely-Palánk és Nagyoroszi között egy busz és egy kamion ütközött. A 70-es kilométernél áll a forgalom, kerülni Ipolyvece, Dejtár, Patak településeken keresztül lehet. Vigyázzunk egymásra az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. I don't wanna work today, maybe I just wanna stay, just take it easy cause there's no stress.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Csodás délután kívánok mindenkinek, Kollányi Zsuzsi és Lotfi Begi, valamint Majka Valahonnan dalával, ezt hallottuk az előző percekben. Mindjárt híreket hallgatunk, mert hogy 2 óra, aztán jön majd a nemrég a BL döntőn is fellépő Killers. És jön majd a Valmar is Manuellel és az Éget a nap.
2: Ideg a víz és éget a nap, nem számít szombat vagy hétköznap, mindenki itt van, aki számít, tölt meg az alkohol elkábít.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. 10:00. A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10:01. Anya egy pihentető masszázson. 10:02. Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
3: Szemét.
4: Levittem.
3: Villany.
4: Befizettem.
3: Klíma.
4: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
3: Hol?
4: kaisai.hu.
5: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
6: Autódarú, Kosvéber!
7: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósweber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósweber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósweber Kft. Magasban a legjobb.
8: Aldi Fresh Stylers. Hétfőtől szerdáig 450 g fürtös koktélparadicsom 38% kedvezménnyel 444 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
9: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
10: Reklámot hallottak.
0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
11: A Gellért-hegy Budapest egyik legismertebb természeti és turisztikai látványossága, amely a Duna fölé magasodva kínál lenyűgöző panorámát a városra. A hegy lápánál a Gellért téren található a híres Gellért szálló és a Gellért fürdő, közvetlenül a Szabadsághíd mellett, míg a hegy oldalában a különleges hangulatú Gellért-hegyi barlang is felfedezhető. A csúcsra felérve a Citadella és a Szabadság szobor várja a látogatókat. Utóbbi 1947 óta állít emléket Magyarország második világháborús felszabadításának. A Citadella a 19. század közepén a szabadságharc leverése után épült, és ma is az egyik legjobb kilátópont Budapesten, ahonnan a Duna mindkét partja és a budai vár is jól látható. A hegy könnyen megközelíthető, akár egy kellemes séta keretében a Szabadsághíd felől, így ideális program azoknak, akik egy kis mozgással egybekötve szeretnék felfedezni a város egyik legszebb pontját.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
12: Itthon lassult az infláció, a hollandok korlátoznák a gyerekek online jelenlétét. A hónap közepén látványos bolygó együttállás figyelhető meg. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Lassult az infláció májusban. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint az éves infláció 1,8%-ra mérséklődött az áprilisi 2,1%-ról, miközben a szakértők ennél magasabb értékre számítottak. Az élelmiszerek ára alig emelkedett, egyes termékek pedig olcsóbbak lettek. A háztartási energia átlagosan szintén kevesebbe került, különösen a földgáz ára csökkent. Közben a szolgáltatások, a dohánytermékek és az üzemanyagok tovább drágultak. A friss adatok szerint az infláció továbbra is visszafogott szinten mozog Magyarországon. Libanonban elfogtak egy körözött embercsempészt. Évekig bujkált, végül az arab országban fogták el azt a szír férfit, akit a magyar hatóságok egy nemzetközi embercsempész hálózat vezetésével gyanúsítanak. Az ügyészség szerint a szervezet 2020 és 22 között illegális migránsok ezreit juttatta át a magyar határon, majd Ausztriába szállította őket. A csoport több tagját már korábban elfogták és elítélték. A most kézre került férfi ellen bűnszervezetben elkövetett embercsempészés miatt folyik eljárás, letartóztatását a bíróság egy hónapra elrendelte. Szigorítaná a gyermekek online szerepeltetésének szabályait Hollandia. A kormány tervei szerint a 16 év alattiak nem szerepelhetnének reklám célú közösségi média tartalmakban, és maguk sem készíthetnének ilyen videókat. A döntéshozók szerint sok esetben ez már a gyermekmunka egyik formájának tekinthető. A hatóságok attól tartanak, hogy a rendszeres online szereplés sértheti a gyerekek magánéletét, és káros hatással lehet a személyiség fejlődésükre. Érdemes kémlelni az eget, három bolygó és a Hold sarló együttállása látható a hónap közepén. A Schwab-hegyi csillagvizsgáló közlése szerint a Merkur, a Jupiter és a Vénusz egy vonal mentén sorakozik fel alkonyatkor, amelyhez a vékony Hold sarló is csatlakozik. A 16-án és 17-én más-más formációt mutató jelenség szabad szemmel is megfigyelhető lesz. Többfelé számíthatunk esőre, záporra, egyébként meleg lesz, a részleteket azonnal mondom. Sok napsütés várható később elsősorban a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben alakulhat ki elszórtan zápor, zivatar. A hőmérséklet 29 és 34 fok között valószínű. Késő estére általában 21 és 26 fok közé hűl le a levegő, de északnyugaton ennél pár fokkal hidegebb is lehet. Holnap az ország északnyugati felén felhősebb idő várható, de másutt is erőteljesebbé válik a gomoly felhőképződés a napsütés mellett.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 2 óra után 5 perccel is csak a legfelejthetetlenebb slágerek szólnak. Itt a Best FM-en, én Majoros Rita vagyok. Hozzon mindjárt Charles és Eddie dalát, jön a What I Like To You, de itt lesz majd Amy Winehouse, jön Aura Dion, aztán itt lesz majd Ann Lee is és a Two Times. Na az aztán egy igazán felejthetetlen sláger. Most pedig itt a Killers, jön a Human.
3: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. A Valmar és Manuel dalát hallottuk, ez volt az Éget a nap. A folytatásban Charles és Eddie érkezik, és ők színesítik a délutánt. Na de előtte még válaszoljunk a nap kérdésére. Kinek mi az a hang, ami igazán meg tudja nyugtatni? Ma délután erre vagyok kíváncsi. Kati azt írja, engem a nyári eső kopogása nyugtat meg a legjobban, amikor este kinyitott ablaknál hallom, hogy az eső cseppek egyenletesen verik a párkányt. Valahogy minden gondom kisebbnek tűnik akkor, és mennyire szeretem én is. Gábor is írt, a tenger morajlása. Pedig nem is lakom a közelében, de amikor nyaraláskor hallom, percek alatt kikapcsol az agyam. Olyan, mintha minden hullám egy kis feszültséget vinne magával, és nagyjából fél perc alatt át tudok állni a nyaraló üzemmódba a munka után. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom még ide a folytatásban is azokat a hangokat, amik önöket megnyugtatják. A folytatásban remélem, hogy egy ilyen dal érkezik. Jön Charles és Eddie méghozzá 90-es évek elejéről, pontosan 92-ből. A bizalmatlanságról énekel Charles és Eddie, jön A Would I Lie to You, itt a Best FM-en.

0: 99.5 Best FM a legjobb zenék. Több balesetről is kaptam hírt a budapesti utakról, méghozzá Nagy Lajos király útján a Fogarasi úti kereszteződésnél baleset történt, úgyhogy ott kell egy kicsit jobban figyelni. Aztán baleset történt az Attila úton is, méghozzá a Körmöci utcai megállónál, úgyhogy ott kell figyelni. És baleset történt a Falk Miksa utcában is, a Markó utcánál, ott a kereszteződés előtt. Nagyon köszönöm az információkat. Aztán kiépítették a terelést az M1-es autópályán György térségében, a 119-es és a 113-as kilométerek között. Mind a két irányban két-két sáv járható, de az érintett szakaszon lassulásra számítsanak. Az M1-esen szintén, de Budapest felé, Biatorbágy térségében baleset történt korábban a 18-as kilométernél, a külső sávot le is zárták, és legalább 2-3 kilométeres a torlódás. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom még a folytatásban is az útinfókat. Jó utat, vigyázzunk egymásra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
1: Megosztóak voltak az elmúlt évek kampányai a kormányfő szerint. Lassult az infláció. Razzia volt a kőbányai utakon. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. A társadalmi béke és a közéleti normalitás helyreállításáról szólt a parlamentben Magyar Péter miniszterelnök. Napi rend előtti felszólalásában kiemelte azt a két törvényjavaslatot, amelyek az országgyűlés elé kerültek. Az egyik a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetését célozza, a másik előterjesztés a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorítását. A kormányfő szerint az elmúlt évek megosztó kampányai jelentős erkölcsi és társadalmi károkat okoztak az országban. Mérséklődött az infláció májusban itthon. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint az éves infláció 1,8%-ra csökkent az áprilisi 2,1%-ról, miközben a szakértők ennél magasabb értékre számítottak. Az élelmiszerek ára alig emelkedett, egyes termékek pedig olcsóbbak lettek. A háztartási energia átlagosan szintén kevesebbe került, különösen a földgáz ára csökkent. Egy hét alatt több mint 330 gyorshajtó Kőbányán ellenőriztek a rendőrök. A rekorder száguldozó a keresztúri úton a megengedett 50 helyett 103 km/órás sebességgel autózott, amiért 140 ezer forintos bírságra számíthat. A budapesti rendőrfőkapitányság azt írta, kiemelt figyelmet fordít az egyik legfőbb baleseti veszélyforrás visszaszorítására. Ennek érdekében a jövőben is rendszeresen lesznek ilyen jellegű razziák. Rendhagyó eredménnyel zárult az év kerékpárútja 2026 szavazás. A verseny történetében először nem egy, hanem két útvonal érdemelte ki a címet. A zalai Szentpéterfölde kör és a budapesti Rákospatak menti kerékpárút lett a győztes, mondta rádiónknak Petényi Mirkó, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezetője.
2: A két ma már győztes, de akkor még csak jelölt, fej-fej mellett haladt. Egy-két szavazat volt a különbség a kettő között, és egymást váltogatták. Este 10 volt egy szerver leállás, nem volt szavazatokat, éjfélkor viszont leállt a szavazás. Igazságtalannak éreztük volna, hogyha ez a technikai hiba döntötte volna el igazából a győztest, mind a két kerékpárút megkapta az év kerékpárútja címet.
1: Felhők szűrhetik a napsütést, jelentős csapadék nem érkezik, este szemerkélhet kicsit. 31 fokig kúszik a hőmérő higanyszála. Holnap egy hideg front hatására az ország keleti felén beborul, ott záporok előfordulhatnak. A Dunántúlon a szelet élénk lökések kísérhetik. A maximumok délután 21 és 33 fok között alakulnak. Csütörtökre virradóan mások felé várható eső. Ezzel egyidejűleg egyre több felé felszakadozik a felhőzet, visszaesik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Június 9-e van, tényleg itt vagyunk már a nyárban, sőt, el is múlt 3 óra is. Csodás délutánt mindenkinek, én Majoros Rita vagyok, ez pedig a 99.5 Best FM. Hát ezen a napon is hozom a kalendáriumot, úgyhogy megköszöntjük a névnaposokat, születésnaposokat, miközben nyári slágereket hallgatunk. Jön a Fiesta és a Bonita, most pedig Arás. 99.5 Best FM.

99.5 Best FM a legjobb zenék. Június 9-e van, és ígértem, hogy megköszöntjük a névnaposokat, úgyhogy kedves Félixek, legyenek nagyon boldogok, ez van az önök napja. És a születésnaposokat, évfordulósokat is természetesen szeretettel köszöntöm, hát ők is ünnepeljenek. Önök pedig, hogyha megköszöntenék kedves ismerőseiket névnapra, szülinapra, tényleg bármilyen évfordulóra, akkor üzenjenek nekik rajtunk keresztül 0620-55-55-155 a számunk. 1870-ben hunyt el Charles Dickens, angol regényíró, többek között a Twist Olivért is neki köszönhetjük. 1934-ben jelent meg képregény először Donát Kacsa főszereplésével. 65 éves ma Michael G. Fox, amerikai színész, 63 pedig Johnny Depp, amerikai színész. Natalie Portman, izraeli származású amerikai színésznő is ma ünnepelő a 45. születésnapját. 23 éve hunyt el Lombkató tolmács fordító, a világ első szinkron tolmácsainak egyike. Ma van a nemzetközi Donát Kacsanap és az epres rebarbaráns pite világnapja is. Ilyet még nem is ettem. 0620-55-55-155, ez pedig az SMS és a Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide az üzenetek. Ha valakinek üzennének rajtunk keresztül, akkor csak nyugodtan tegyék meg. És ide küldött egy Viber üzenetet, méghozzá a Fogykos is, legalábbis így írta alá, aki Barbinak szeretne üzenni, az üzenet pedig a következő. Szeretném Barbinak üzenni a kisboltba, Debrecenbe, hogy hamarosan érkezem, de nem mondom meg mikor, és megkapja a maci ölelést, és hogy puszilom. Úgyhogy remélem, Barbie most Debrecenben az egyik kisboltban Best FM-et hallgat, és eljut hozzá a Fogykos üzenete, aki hamarosan érkezik. Szép délután nektek is, és persze mindenkinek, aki ma Best FM-et hallgat. Jöjjön a Cardigans és Tom Jones dala a munkából, lassan elindulóknak, természetesen Barbie-nak is a kisboltba, a még munkában lévőknek is. Burning Down the House, itt a Best FM-en.

0: 99.5 Best FM a legjobb zenék. Lassan sokan elindulnak hazafelé a munkából, majd ilyen 4 óra után, úgyhogy Budapest is eléggé tele lesz. Viszont egy baleset is történt a Füzér utca, Dévai utca kereszteződésében, úgyhogy ezt írta nekem MSN, nagyon szépen köszönöm. De név nélkül is érkezett egy üzenet még hozzá a Gábor Áron utcából, hogy a Pasaréti út Gábor Áron utca kereszteződésénél is baleset történt. Nagyon köszönöm az infókat, várom őket a folytatásban is, természetesen nem csak Budapestről, hanem az ország összes útjáról. Kiépítették a terelést az M1-esen, ez is még egy fontos info, Győr térségében, 119-es és a 113-as között mind a két irányban 2-2 sáv járható, de az érintett szakaszon lassulásra kell számítani. Az M1-esen Budapest felé Biatorbágy térségében egy kis busz és egy kamion koccant. A 18-as kilométernél lezárták a külső sávot, viszont 8 kilométeren arra szól a kocsisor. Kigyulladt egy kis teherautó a 8-as főúton Tüskevár térségében, a 102-es kilométernél teljes szélességében lezárták az utat, kerülni Kerta Iszkáz település felé lehet. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom ide az útinfókat. Vigyázzunk egymásra az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.

95 Best FM a legjobb zenék. A ma délutáni kérdés az, hogy mi az a hang, ami leginkább megnyugtat minket, mondjuk egy stresszes nap után, vagy mi az a hang, amitől csak úgy le tudunk lazulni. Én egyet tudok érteni Petivel, aki azt írja, a kávéfőző kutyogása reggel. Tudom, hogy furcsa, de nekem azt jelenti, hogy van pár nyugodt percem, mielőtt beindul a nap. Én ugyanígy vagyok, amikor bekapcsolom a kávéfőzőt, és megvárom, míg felmelegszik, és el tudom indítani, vagy amikor darálja a kávészemeket, na én azt is nagyon-nagyon szeretem, az engem is nagyon meg tud nyugtatni. Dani azt írja, a kutyám tappancsainak kopogása a folyosón, amikor meghallom, tudom, hogy mindjárt megjelenik mellettem, és valahogy egyszerűen jobb kedvem lesz. Ezzel is egyetértek. 0-20-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide a kedvenc hangok. Mellé a halott pénzdala, darabokra törted a szív.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 4 óra, indulhatnak hazafelé a munkából, de azért még közben hallgassák meg a Hooligans dalát, jön a Vér nem válik vízzé a hírek után.
2: Vér nem válik, a vér nem válik vízzé.
1: És itt lesz Shakira is és a Loka.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
3: Elfogták a szír embercsempészt. Lebukott az adótartozást felhalmozó játékkereskedő. Figyelnek a jégkármérséklésre. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Libanonban fogtak el egy magyar hatóságok által keresett szír férfit. A gyanú szerint embercsempészésre szakosodott bűnszervezetet irányít. Társaival 2020 és 2022 között tartózkodási engedéllyel nem rendelkezőknek segített belépni az Európai Unió területére. Az elkövetők átjuttatták a migránsokat a magyar határon felállított kerítésen, majd Ausztriába szállították őket. A banda ezres nagyságrendben juttatott embereket illegálisan az EU-ba. Lebukott a játékkereskedő, adótartozás miatt több mint 180 millió forintnyi vagyontárgyat foglaltak le tőle. A NAV, a pénztárgép és a széf tartalma mellett az árukészlet jelentős részét is végrehajtás alá vonta. A hivatal felhívta a figyelmet arra, hogy a lejárt tartozás esetén alkalmazott inkasszó vagy helyszíni végrehajtás megelőzhető, ha az adós időben intézkedik, például különféle fizetési kedvezményeket is kérhet a hatóságtól. Tilos a védett kérészek élő vagy elhullott példányainak gyűjtése. A rendőrség hívta fel a figyelmet erre, ugyanis megkezdődött a tisza virágzása. A rovarok életük jelentős részét, akár 3 évet is, lárvaként töltik a folyómedrében, majd egyetlen napra emelkednek föl a víz felszínére, hogy párosodjanak és biztosítsák a faj fennmaradását. Már a rajzás szándékos megzavarása is természetkárosításnak minősülhet. Korlátozott üzemmódban működik az országos jégkármérséklő rendszer. Június elejétől a talajgenerátorokat kizárólag a 60% feletti jégvalószínűséggel járó kiemelten veszélyes helyzetekben kapcsolják be. Az okokról Süle Katalint, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnökét kérdeztük.
4: A rendszer finanszírozását biztosító támogatói megállapodás az idei évre még nem került aláírásra, így a rendelkezésünkre álló anyag mennyiséggel tudjuk biztosítani az egyébként törvényileg vonatkozó működtetési kötelezettségünket. Ehhez viszont azt kellett, hogy mérlegeljük, hogy a teljes működtetési időszakot hogy tudjuk a rendelkezésünkre álló ezüst jodiddal végigvinni.
3: Felhők szűrhetik a napsütést, jelentős csapadék nem érkezik, este szemerkélhet kicsit. 31 fokig kúszik a hőmérő higanyszála. Holnap egy hideg front hatására az ország keleti felén beborul, ott záporok előfordulhatnak. A Dunántúlon a szelet élénk lökések kísérhetik. A maximumok délután 21 és 33 fok között alakulnak. Csütörtökre virradóan mások felé várható eső. Ezzel egyidejűleg egyre több felé felszakadozik a felhőzet, visszaesik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 4 óra után is csak ezek a felejthetetlen slágerek, a 90-es, 2000-es évek legnagyobb kedvencei. Én Majoros Rita vagyok, én kalauzolom önöket még 2 órán keresztül. Shakira, Loka érkezik hamarosan, de jön a Hooligans is, és a vér nem válik vízzé. ATV pedig egy igazi nyári slágerrel nyitja az órát. Ez a The Summer.
0: 99.5 Best.

99.5 Best FM a legjobb zenék. 63. születésnapját ünnepli ma Johnny Depp. Úgyhogy egy olyan filmet hoztam, ami nekem kedvenc, és Johnny Depp is játszik benne. Ez pedig nem más, mint a Csokoládé című romantikus, talán drámának mondanám. A történet szerint egy francia kisvárosba egy titokzatos asszony és lánya érkezik, és csokoládéboltot nyitnak a nagybőjt idején. Alaposan felkavarják igazából a helyiek életét és a kisváros életét, aztán még Johnny Depp is felbukkan egy ilyen szabad szellemű vándor személyében, aki új szint hoz a főhősnő mindennapjaiba, akit egyébként Juliette Binoche alakít. Csokoládé, finomságok, szerelem, elfogadás, az élet apró örömei, minden benne van ebben a filmben, úgyhogy ha egy megható és igazán romantikus, vidéki, francia kisvárosban játszódó filmet néznének, akkor a Csokoládé tökéletes választás, ami viszont kötelező, hogy egy táblacsoki legalább legyen az ember kezében, mielőtt nekiül ennek a filmnek, higgyék el, szükség lesz rá. Úgyhogy Isten éltesse Johnny Deppet, nézzük meg együtt a Csokoládét, és hallgassuk meg együtt a TLC dalát. A Waterfall-szal megy tovább a délután, itt a 99.5 Best FM-en.

0: 99.5 Best FM, a legjobb zenék. Sokan elindultak hazafelé a munkából, úgyhogy Budapesten is elég sokan vannak az utakon. A Stromfeld-Aurél út és az Orbán-hegyi út kereszteződésénél pedig baleset is történt, úgyhogy arrafelé is legyen mindenki óvatos. De baleset történt a Podmanicki utca, Dózsa-György utca sarkán is, ott a Városliget sarkán, úgyhogy ott is figyelni kell. Az M1-es autópályán pedig Budapest felé Biatorvágy térségében korábban egy kis busz és egy kamion koccant, a 18-as kilométernél még mindig zárva a külső sáv, és legalább 10 kilométeres a torlódás. A 10-es főúton is baleset történt, ott pedig Süttő térségében, a 63-as kilométernél felpályás korlátozás van érvényben. 0620-5555-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ide küldjék az útinfókat. Nagyon köszönöm, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Imádom ezt a Gloria Estefan dalt, Turn the Beat Around, ez zárta az órát. Pár perc múlva hírek, mert hogy mindjárt 5 óra utána folytatódik a nap. Eminemmel ő nyitja a következő órát, jön a Lose Yourself. Itt lesz a kompakt diszkó is a hősökkel, és a minden rendben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
3: Smart Sport Expo és Fitness Fesztivál most vasárnap. Fitness Expo egészségügyi szűrések, 10 színpad, közel 100 edzővel vár a Papp László Arénában. Smartsportexpo.hu.
4: Aldi Fresh Stylers. Hétfőtől szerdáig 450 g fürtös koktélparadicsom 38% kedvezménnyel 444 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
5: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
6: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
5: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárol csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
7: Végre egy bejövős fesztivál Budapestől egy hétnyire. Július 2-3-4 Dunapart Fest, Rátkeve, Bes, Betonhoffi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton.
8: Július 2-3-4. Jegyek dunapartfest.hu.
9: Tedd sebességbe a karriered a Spár Magyarország csapatával. Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére. Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyet. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spár csapata téged is vár.
10: Egy új Armani ruha a nyári estékre, egy gyönyörű kacsinelltáska vagy egy kényelmes Birkenstock papucs. Most mind szuperáron a Pandorfi Designer Outletben.
11: Június 10-e és 13-a között jönnek a Designer Outlet napok. Frissíts fel a gardróbod és vásárolj az outlet árakból akár további 30% kedvezménnyel. Részletek a weboldalunkon.
12: A Toyota bemutatja egy év 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
13: Szemét
14: levittem.
13: Villany
14: befizettem.
13: Klíma
14: megrendeltem. Kaisai klímát találtam szerelőt is.
13: Hol?
14: kaisai.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Best FM-en.
1: Megosztóak voltak az elmúlt évek kampányai a kormányfő szerint. Lassult az infláció, figyelnek a jégkármérséklésre, jönnek a hírek Gál Ildikótól. A társadalmi béke és a közéleti normalitás helyreállításáról szólt a parlamentben Magyar Péter miniszterelnök. Napi rend előtti felszólalásában kiemelte azt a két törvényjavaslatot, amelyek az országgyűlés elé kerültek. Az egyik a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését célozza, a másik előterjesztés a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorítását. A kormányfő szerint az elmúlt évek megosztó kampányai jelentős erkölcsi és társadalmi károkat okoztak az országban. Mérséklődött az infláció májusban itthon. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint az éves infláció 1,8%-ra csökkent az áprilisi 2,1%-ról, miközben a szakértők ennél magasabb értékre számítottak. Az élelmiszerek ára alig emelkedett, egyes termékek pedig olcsóbbak lettek. A háztartási energia átlagosan szintén kevesebbe került, különösen a földgáz ára csökkent. Tilos a védett kérészek élő vagy elhullott példányainak gyűjtése. A rendőrség hívta fel a figyelmet erre, ugyanis megkezdődött a tisza virágzása. A rovarok életük jelentős részét, akár 3 évet is lárvaként töltik a folyómedrében, majd egyetlen napra emelkednek föl a víz felszínére, hogy párosodjanak és biztosítsák a faj fennmaradását. Már a rajzás szándékos megzavarása is természetkárosításnak minősülhet. Korlátozott üzemmódban működik az országos jégkármérséklő rendszer. Június elejétől a talajgenerátorokat kizárólag a 60% feletti jégvalószínűséggel járó kiemelten veszélyes helyzetekben kapcsolják be. Az okokról Süle Katalint, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnökét kérdeztük.
13: A rendszer finanszírozását biztosító támogatói megállapodás az idei évre még nem került aláírásra, így a rendelkezésünkre álló hatóanyag mennyiséggel tudjuk biztosítani az egyébként törvényileg vonatkozó működtetési kötelezettségünket, ehhez viszont azt kellett, hogy mérlegeljük, hogy a teljes működtetési időszakot hogy tudjuk a rendelkezésünkre álló ezüstjodiddal végigvinni.
1: Felhők szűrhetik a napsütést, jelentős csapadék nem érkezik, este szemerkélhet kicsit. 31 fokig kúszik a hőmérő higanyszála. Holnap egy hideg front hatására az ország keleti felén beborul, ott záporok előfordulhatnak. A Dunántúlon a szelet élénk lökések kísérhetik. A maximumok délután 21 és 33 fok között alakulnak. Csütörtökre virradóan mások felé várható eső. Ezzel egyidejűleg egyre több felé felszakadozik a felhőzet, visszaesik a hőmérséklet.
15: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
17: 5 óra után is igazi 90-es és 2000-es évek hangulat. Csak itt a 99.5 Best FM-en én Majoros Rita vagyok. Na nézzük ebben az órában még, milyen zenészek hozzák el a kedvenceket. Például a Hanson, itt lesz az Ümbáp, de jön a Morcsiba is, és a Home Was on Building a Day. Eminem már nyitja is az órát, jön a Lose Yourself.

Mi volt már itt reggeli kávéfőző, tengeri morajlás, vagy éppen a nyári eső hangja, de nézzük, mit írtak még a hallgatók. Egy nagyon cukit írt Márti. A nagymamám fali órájához hasonló ketyegés. Sokan idegesítőnek találják, engem viszont megnyugtat, mert hogy a gyerekkorom csendes délutánjait idézi. Imádom. Balázs is írt, amikor a szél végig suhan az erdő lomb koronáján, olyan, mintha maga a természet venne egy mély levegőt. Egyébként is imádok túrázni, de ezeket a korán nyári napokat kifejezetten szeretem pont ezért. Viki szereti a mosógép halk zúgását. Azt mondja, lehet, hogy nem túl romantikus válasz, de nekem az otthon hangja ez. Nagyon jó hangzik. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek még ide a hasonló kedvenc hangok. Mellé pedig egy testvér trió érkezik, méghozzá a Hanson fivérek 1997-ből, és az Mbap, ami egy könnyed popdalnak tűnik, és első hangzásra tényleg az, viszont a mondani valója azért ennél egy kicsit mélyebb. Azokról az emberekről énekelnek a srácok, akik végül mellettünk maradnak, mert hogy gyorsan telik az élet, sok ismerős közül végül csak néhány marad mellettünk. Mbap, itt a Best FM-en. Viszont ők örökké maradnak.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
1: Dr. Béres.
2: My name is Victor, you can...

0: 99.5 Best FM a legjobb zenék. Baleset történt Budapesten a Budakeszi úton, méghozzá a Szép Ilona megálló előtt, úgyhogy ott kell figyelni, tehát a Hűvösvölgyi úti kereszteződés előtt. A Kossuth-Lajos utcában is baleset történt az Astoria és a Ferenciek tere közötti szakaszon. És még egy budapesti info, baleset történt a Krisztina körúton, méghozzá a déli pályaudvarnál. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha valakinek útinfója van, megköszönöm, hogyha elküldi vagy felhív vele. A 10-es főútról is érkezett egy info, hogy baleset történt Süttőnél, a 63-as kilométernél, félpályás korlátozás van érvényben. Köszönöm az infókat, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.

99.5 Best FM, a legjobb zenék. Nem sokára 6 óra lesz, viszont a kedd délutánnak itt még egyáltalán nincs vége. Én elbúcsúzom önöktől a Flip the Script dalával, 6 óra után viszont beindul a Night Shift Fight Boy-jal az első órában. Aztán 7 óra után mivel kedd van, Hangya csatlakozik hozzá, ő a keddi rezidensünk, úgyhogy jön egy kis funky este. Nagyon jó szórakozást a folytatáshoz, holnap délben találkozunk, várom majd önöket. Köszönöm a mai figyelmet, Majoros Rita vagyok. Viszont! Flip the script is in the house, come on, flip the script is in the house, yeah, flip the script.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Aldi Fresh Stylers. Hétfőtől szerdáig 450 g fürtös koktélparadicsom 38% kedvezménnyel 444 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
0: 10:00. A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10:01. Anya egy pihentető masszázson. 10:02. Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
2: Egy új Armani ruha a nyári estékre. Egy gyönyörű kacsinelltáska vagy egy kényelmes Birkenstock papucs. Most mind szuperáron a Pandorfi Designer Outletben.
3: Június 10-e és 13-a között jönnek a Designer Outlet napok. Frissíts fel a gardróbod, és vásárolj az outlet árakból akár további 30% kedvezménnyel. Részletek a weboldalunkon.
4: Tedd sebességbe a karriered a Spar Magyarország csapatával. Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére. Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyet. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spar csapata téged is vár.
5: Autódarú, Kósvéber.
6: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
7: A Toyota bemutatja: egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
8: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges. Csak szerezd be a legjobb húsokat, és teremts szuper hangulatot. És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért, és Podravka ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket. A Vegetával az igazi a grill hangulat.
9: Lóerők éjszakája. Június 13 tököli reptér. Brutális autós és motoros őrület. Hozd a családot, élvezd a gumifüstöt és a fényeket. Ez a Lóerők éjszakája. Június 13 tököli reptér. Start 15 óra.
10: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
0: A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket! facebook.com/bestfmradio Magyarország. Reklámot hallottak. Hírek a Best FM-en.
11: Megosztóak voltak az elmúlt évek kampányai, mondta a miniszterelnök a parlamentben. Figyelnek a jégkármérséklésre, tiszta virágzás, ne zavarjuk a kérészeket. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. A társadalmi béke és a közéleti normalitás helyreállításáról szólt a parlamentben Magyar Péter miniszterelnök. Napirend előtti felszólalásában kiemelte azt a két törvényjavaslatot, amely az országgyűlés elé került. Az egyik a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szól, a másik előterjesztés a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorítását célozza meg. A kormányfő szerint az elmúlt évek megosztó kampányai jelentős erkölcsi és társadalmi károkat okoztak az országnak. Korlátozott üzemmódban működik az országos jégkármérséklőrendszer. Június elejétől a talajgenerátorokat kizárólag a 60% feletti jég valószínűséggel járó, kiemelten veszélyes helyzetekben kapcsolják be. Az okokról Süle Katalint, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnökét kérdeztük.
12: A rendszer finanszírozását biztosító támogatói megállapodás az idei évre még nem került aláírásra, így a rendelkezésünkre álló hatóanyag mennyiséggel tudjuk biztosítani az egyébként törvényileg vonatkozó működtetési kötelezettségünket. Ehhez viszont azt kellett, hogy mérlegeljük, hogy a teljes működtetési időszakot hogy tudjuk a rendelkezésünkre álló ezüstjodiddal végigvinni. A legmagasabb úgynevezett piros riasztás esetén tudjuk elindítani a generátorokat.
11: Tilos a védett kérészek élő vagy elhullott példányainak gyűjtése. A rendőrség hívta fel erre a figyelmet, ugyanis megkezdődött a tisza virágzása. A rovarok életük jelentős részét akár 3 évet is lárvaként töltik a folyómedrében, majd egyetlen napra emelkednek fel a víz felszínére, hogy párosodjanak és biztosítsák a faj fennmaradását. Már a rajzás szándékos megzavarása is természetkárosításnak minősülhet. Az amerikai elnök szerint végső szakaszába értek az iráni tárgyalások. Donald Trump úgy fogalmazott, nagyon-nagyon közel van egy nagyon erős egyezség, melyet napokon belül aláírhatnak, miután nem maradnak vitáspontok. Megismételte, hogy a megállapodást követően azonnal megnyílik a hormuzi szoros. Néhol jobban beborul az ég, de az ország nagy részén egyelőre marad a derült idő. A Dunántúl északnyugati tájain és az északi középhegységben fordulhat elő elszórtan zápor, zivatar. Néhol megélénkül, megerősödik a szél, késő estére 21-26, éjszakára 12 és 18 fok közé hűl a levegő. Holnap általában napos idő lesz, keleten lehetnek záporok, zivatarok, estétől viszont egyre jobban beborul az ég, a Dunántúlon záporok, zivatarok, délnyugaton heves zivatar is lehet.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
14: Hétfőn Classic House, a szerda pop és rádiós lágerek, és csütörtökön dance himnuszok szólnak mixben 6 és 8 óra között, szombaton hip-hop és R&B a menü, vasárnap pedig chilled, lounged és deep house-t játszunk, ami pedig a keddet illeti, hát ez továbbra is funky. 6-7-ig velem White Boy-jal, 7-től hangyával a lemezjátszók mögött. Én Dula Nácsi.
13: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.

A 90-es és a 2000-es évek alaphangon is minimum 20 évet jelent, és ezért 20 évnyi zenét minden stílusból fejbe tartani nem kis feladat. Könnyen lehet, hogy nekünk is vannak dalok, amelyek valamiért a szürke zónában vannak. Szóval nyugodtan adjatok tippeket, hogy mi az, ami még elférne ide a mixbe, és melyik napra 6 és 8 óra közé. 0620 55 55 155 az SMS és a Viber számunk, infokukac@bestfmbudapest.hu az e-mail címünk, és Best FM Night Shift, így vagyunk fönn Facebookon és Instagramon.

0: FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: Ha bárki bármilyen akadályoztatás miatt nem tud velünk tartani 6 és 7 között, vagy 7 és 8 között, vagy 6 és 8 között, szóval pont a mix valamelyik részéről lemarad, pótolhatja őket, semmi probléma. Mixcloudon tessék keresni a Night Shift lemezlovasok profiljait. Mindenki oda tölti fel a korábbi Night Shift-es mixeit. Az én korábbi, most már 150 mixem a mixcloud.com/DJ Whiteboy profilomon található meg, és hogyha van kérdés verziókkal kapcsolatban, akkor nincs kérdés, mert hogy minden mix mellé feltöltöttem a tracklistát is.

0: Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Kettő nap és születésnapot fog ünnepelni a most érkező úriember. Nem hangya, hanem a Stereo MC's énekese, Rob Birch, aki a 65-et tölti majd be. Kettő nap múlva, június 11-én, és ha már hangya, pár perc múlva ővé lesz a főszerep, meg persze a funky zenéké. Héttől ő már majd a lemezjátszók mögött itt a Besten, úgyhogy pár perc és egy pici szünet után innen folytatjuk. Senki ne menjen sehova.

legjobb mixek minden este. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Lassult az infláció májusban, elfogták a magyar hatóságok által körözött szír embercsempészt, Kazasztán ellen játszik a labdarúgó válogatott, Villányi Eszter vagyok. A vártnál is kedvezőbben alakult az infláció Magyarországon. Májusban 1,8%-ra csökkent a pénzromlás üteme, miközben az elemzők inkább emelkedésre számítottak. Az alacsony inflációhoz hozzájárult a forint erősödése, a védett üzemanyagárak és az árréstopok fennmaradása is. A szakértők szerint idén átlagosan 2,6-2,7% lehet az infláció, ami a korábbi várakozásoknál kedvezőbb. Libanonban fogtak el egy magyar hatóságok által keresett szír férfit. A gyanú szerint egy embercsempészésre szakosodott bűnszervezetet irányít. Társaival 2020 és 22 között tartózkodási engedéllyel nem rendelkezőknek segített belépni az Európai Unió területére. Az elkövetők átjuttatták a migránsokat a magyar határon felállított kerítésen, majd Ausztriába szállították őket. A banda ezres nagyságrendben juttatott embereket illegálisan az EU-ba. Rendhagyó eredménnyel zárult az évkerékpár útja 2026 szavazás. A verseny történetében először nem egy, hanem két útvonal érdemelte ki a címet. A zalai Szentpéterföldekör és a budapesti Rákospatak menti kerékpárút lett a győztes, mondta a rádiónknak Petényi Mirko, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezetője.
2: A két ma már győztes, de akkor még csak jelölt, fej-fej mellett haladt. Egy-két szavazat volt a különbség a kettő között, és egymást váltogatták. Este 10-kor volt egy szerverleállás, nem volt szavazatokat. Éjfélkor viszont leállt a szavazás. Igazságtalanak éreztük volna, hogyha ez a technikai hiba döntötte volna el igazából a győztest, mind a két kerékpárút megkapta az évkerékpárútja címet. Egy nagyon jó lehetőség az adott térségnek, területnek, szolgálatoknak és önkormányzatoknak, hogy ráirányítsák a reflektor arra, hogy milyen jó abban a térségben kerékpározni.
1: Ezekben a percekben lép pályára a magyar labdarúgó válogatott Kazasztán ellen. A barátságos mérkőzést Debrecenben játsszák a Nagyerdei stadionban. Márko Rossi szövetségi kapitány 4 poszton változtatott a pénteki finnek elleni mérkőzés kezdőjéhez képest. Néhol jobban beborul az ég, de az ország nagy részén egyelőre marad a derült idő. A Dunántúl északnyugati tájain és az északi középhegységben fordulhat elő elszórtan zápor, zivatar. Néhol megélénkül, megerősödik a szél, késő estére 21-26, éjszakára 12 és 18 fok közé hűl a levegő. Holnap általában napos idő lesz, keleten lehetnek záporok, zivatarok, estétől viszont egyre jobban beborul az ég, a Dunántúlon záporok, zivatarok, délnyugaton heves zivatar is lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál DJ Hangya.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Még mindig sok a szabálytalankodó motoros. Anyamedvét és Bocsát látták az Aggteleki Nemzeti Parkban, holnap hidegfront érkezik. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Még mindig sok motoros közlekedik szabálytalanul és veszélyesen, ez derült ki a vasárnap zárult országos razzia során. A rendőrség közölte leggyakrabban a passzív biztonsági eszközök hiánya és a világítási szabályok megszegése miatt intézkedtek. Az egyhetes ellenőrzés során a világítás miatt több mint 260 esetben indult eljárás, 134 motoros pedig bukós isak nélkül közlekedett. Mindezek mellett majdnem 3400 alkalommal intézkedtek más közúti jogsértések miatt a rendőrök, úgy mint elsőbbség meg nem adása, záróvonal átlépése, irányjelzés elmulasztása, rollerezés közbeni mobiltelefonozás, gyorshajtás vagy éppen járdán biciklizés. A magyar cégek óvatosan, de bizakodva tekintenek az év második felére. Egy friss felmérés szerint a vállalatok harmada létszámbővítést tervez a harmadik negyedévben, miközben kevesebb, mint ötödük számol leépítéssel. A legtöbb munkavállalót az építőipar, az ingatlan szektor, a vendéglátás, a közszolgáltatások és a pénzügyi terület keresheti. Ugyanakkor az autóiparban továbbra sem várnak érdemi javulást. A legerősebb munkaerőpiaci kereslet a Délalföldön, Észak-Magyarországon és a fővárosi régióban várható. 8 gyerek sérült meg ráfutásos balesetben az M1-esen. Egy gyerekeket szállító kis busz szaladt bele az előtte haladó kamionba, közölte a BRFK szóvivője. A helyszínre több mentő és mentőhelikopter is érkezett. A gyerekeket könnyű fej- és végtag sérülésekkel vitték kórházba. Holnap megbénul Franciaország vasúti közlekedése. A francia állami vasúttársaságnál 24 órás sztrájk kezdődik. Különösen Párizs környékén várhatók jelentős késések és járatkimaradások. A szakszervezetek béremelést és a vasúti átszervezések leállítását követelik. Anyamedve és Bocsa bukkant fel az Aggteleki Nemzeti Parkban. Jósvafőtől északra a turistautaktól távol látta az állatokat a park egyik munkatársa. Közösségi oldalukon arra kérték a látogatókat, tartsák be a Nemzeti Park szabályait. Tilos sátorozni, a bivakoló helyeken pedig célszerű a fekvőhelytől távol tárolni az élelmiszert. Emellett érdemes kerülni a vadászok etetőhelyeit is. Néhol jobban beborul az ég, de az ország nagy részén egyelőre marad a derült idő. A Dunántúl északnyugati tájain és az északi középhegységben fordulhat elő elszórtan zápor, zivatar. Néhol megélénkül, megerősödik a szél, késő estére 21-26, éjszakára 12 és 18 fok közé hűl a levegő. Holnap általában napos idő lesz, keleten lehetnek záporok, zivatarok, estétől viszont egyre jobban beborul az ég, a Dunántúlon záporok, zivatarok, délnyugaton heves zivatar is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: George Michael 2023-ban már csak posztumusz kaphatta meg a rock and roll hírességek csarnokában történő beiktatást. A tavalyi ceremónián pedig az Outkast ugyan ott lehetett volna a teljes létszámmal, de valamiért az egyik tag André 3000 kihagyta az ünnepséget. Nálunk viszont a következő órát egyikük sem hagyja ki.
2: Ez a Night Shift a Best

Best FM, a legjobb zenék. A most érkező dal videóklipje évekkel megelőzte a saját korát. Akkor még jót nevettünk azon, hogy egyetlen gomnyomásra egy nyilvános férfi WC diszkóvá változik. Manapság pedig már liftben, kilátóban, de még zöldséges bódéban is szoktak bulikat tartani. George Michael jön az Outside-dal itt a Best FM.

FM a legjobb zenék, amíg még négyen voltak, ők voltak a Big Brothers. Aztán amikor a két hölgy, Cherise Roberts és Nadia Shepherd kivált, ők alkották meg a Booty Love nevű duót, de mostanában mindkét formációban képben lépkednek, sőt május 16-án egy angol fesztiválon Booty Love-ként is és Big Brothers-ként is föllép.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Annyi a hibám, amit vétettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dégjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki, ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.

0: távol.
1: Best FM a legjobb zenék, a meteorológusok által mára ígért esőzés nem vész el, csak átalakul holnapivá. Úgyhogy holnap tessék nagyon komoly csapadékra számítani, ami hoz is magában minden mást. Hidegfrontot, erős szelet és lehűlést is. 25 fok lesz csak a nappali maximum szerdán.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Holnap hatályba lép a devizahitelesek ügyét segítő törvény. Lassult az infláció májusban, anyamedvét és bocsát látták az Aggteleki Nemzeti Parkban. Villányi Eszter vagyok. 4 év alatt 50 milliárd forintot spórolhatnak a képviselői fizetések csökkentésével, erről az ATV-ben beszélt a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a költségcsökkentésre irányuló javaslatot egyhangulag szavazta meg a parlament. A kormányfő azt is jelezte, hogy a devizahiteles perek rendezésének ügyében bölcs módosítás született. Átfogó jogalkotási folyamat indul, az igazságügyi miniszter, a bankok, a devizahitelesek képviselői és a bíróságok képviselőivel. A jogszabály, melyet ugyancsak egyhangulag támogatott az országgyűlés, már megjelent a magyar közlönyben, holnap pedig hatályba is lép. A vártnál is kedvezőbben alakult az infláció Magyarországon. Májusban 1,8%-ra csökkent a pénzromlás üteme, miközben az elemzők inkább emelkedésre számítottak. Az alacsony inflációhoz hozzájárult a forint erősödése, a védett üzemanyagárak és az árestopok fennmaradása is. A szakértők szerint idén átlagosan 2,6-2,7% lehet az infláció, ami a korábbi várakozásoknál kedvezőbb. Tilos a védett kérészek élő vagy elhullott példányainak gyűjtése. A rendőrség hívta fel erre a figyelmet, ugyanis megkezdődött a Tisza virágzása. A rovarok életük jelentős részét akár 3 évet is lárvaként töltik a folyómedrében, majd egyetlen napra emelkednek fel a víz felszínére, hogy párosodjanak és biztosítsák a faj fennmaradását. Már a rajzás szándékos megzavarása is természetkárosításnak minősülhet. Anyamedve és bocsa bukkant fel az Aggteleki Nemzeti Parkban. Jósva főtől északra, turistautaktól távol látta az állatokat a park egyik munkatársa. Közösségi oldalukon arra kérték a látogatókat, tartsák be a Nemzeti Park szabályait. Tilos sátrazni, a bivakoló helyeken pedig célszerű a fekvőhelytől távol tartani az élelmiszert. Emellett érdemes kerülni a vadászok etető helyeit is. Június elején is láttak medvét a térségben, akkor Szögliget és Égerszög területén. A hírek végén már is mondom, hogy a következő napokban milyen időre számíthatunk. Néhol jobban beborul az ég, de az ország nagy részén egyelőre marad a derült idő. A Dunántúl északnyugati tájain és az északi középhegységben fordulhat elő elszórtan zápor, zivatar. Néhol megélénkül, megerősödik a szél, késő estére 21-26, éjszakára 12 és 18 fok közé hűl a levegő. Holnap általában napos idő lesz, keleten lehetnek záporok, zivatarok, estétől viszont egyre jobban beborul az ég, a Dunántúlon záporok, zivatarok, délnyugaton heves zivatar is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Egy 92 esztendős kacsa húsa valószínűleg már elég rágós, mondhatni emberi fogyasztása teljesen alkalmatlan. Szerencsére ez fel sem merül Donald kacsa esetében, mert hogy ma ünnepli 92. születésnapját, a világ egyik leghíresebb rajzolt szárnyasa. Boldog születésnapot neki!
2: Ez a Night Shift a Best

Fest FM a legjobb zenék, ki tudja miért, de a most érkező dal eredeti 77-ben leginkább csak a skandináv térségben tarult. Aztán Lutrisa McNeilnek köszönhetően 96-ban egész Európa és Új-Zéland dúdolta az Ain't That Just The Way.

0: Night Shift a Best FM-en.
1: A legjobb zenék minden nap.
0: Minden nap.
2: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel, ha szél lesz.

FM, a legjobb zenék. Nyilván tisztában vagyok én az árakkal, meg a világ poppiacán jelenleg elfoglalt pozíciókkal. De mennyire jó lett volna már, hogyha mondjuk Sean Paul nem innát, hanem Beyoncé-t hozza magával. Most pont fordítva történik, Beyoncé hozza Sean Paul-t, és a Baby Boy-t itt a Best-en, a legjobb.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Holnap hatályba lép a devizahitelesek ügyét segítő törvény. Figyelnek a jégkármérséklésre, nyert a magyar labdarúgó válogatott a kazahok ellen. Villányi Eszter vagyok. Holnap hatályba lép a devizahitelesek ügyét segítő törvény. A jogszabály, melyet egyhangúan támogatott a parlament, már megjelent a magyar közlönyben. A rendelkezés a devizahiteles törvények hatálya alá tartozó fogyasztói szerződések felülvizsgálatáig és a szükséges jogalkotási lépések elfogadásáig függeszti fel a még folyamatban lévő devizahiteles pereket, valamint a devizahiteles ügyekben indult végrehajtásokat is. Arra is kitér a jogszabály, hogyha az adósok kérik, folytatni kell a felfüggesztett pereket. Korlátozott üzemmódban működik az országos jégkármérséklő rendszer. Június elejétől a talajgenerátorokat kizárólag a 60% feletti jég valószínűséggel járó, kiemelten veszélyes helyzetekben kapcsolják be. Az okokról Süle Katalint, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnökét kérdeztük.
2: A rendszer finanszírozását biztosító támogatói megállapodás az idei évre még nem került aláírásra, így a rendelkezésünkre álló hatóanyag mennyiséggel tudjuk biztosítani az egyébként törvényileg vonatkozó működtetési kötelezettségünket. Ehhez viszont azt kellett, hogy mérlegeljük, hogy a teljes működtetési időszakot hogy tudjuk a rendelkezésünkre álló ezüst jodiddal végigvinni, a legmagasabb úgynevezett piros riasztás esetén tudjuk elindítani a generátorokat.
1: Tilos a védett kérészek élő vagy elhullott példányainak gyűjtése. A rendőrség hívta fel erre a figyelmet, ugyanis megkezdődött a tisza virágzása. A rovarok életük jelentős részét, akár 3 évet is lárvakként töltik a folyómedrében, majd egyetlen napra emelkednek fel a víz felszínére, hogy párosodjanak és biztosítsák a faj fennmaradását. Már a rajzás szándékos megzavarása is természetkárosításnak minősülhet. 3-1-re nyert a magyar labdarúgó válogatott Kazahsztán ellen. A barátságos mérkőzést Debrecenben tartották. A vezető gólt a kazahok szerezték meg az első félidőben, majd a második félidőben 3-szor is betalált a magyar csapat. A gólszerzők Szoboszlai Dominik, Séfer András és Tóth Rajmond voltak. Néhol jobban beborul az ég, de az ország nagy részén egyelőre marad a derült idő. A Dunántúl északnyugati tájain és az északi középhegységben fordulhat elő elszórtan zápor, zivatar. Néhol megélénkül, megerősödik a szél, késő estére 21-26, éjszakára 12 és 18 fok közé hűl a levegő. Holnap általában napos idő lesz, keleten lehetnek záporok, zivatarok, estétől viszont egyre jobban beborul az ég, a Dunántúlon záporok, zivatarok, délnyugaton heves zivatar is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Kék, fehér, fekete, igazi színkavalkád lesz a következő óra itt a Best FM-en. Jön majd a Back to Black, az akár péntek, akár szombattal. Közvetlenül előtte érkezik a Blue és a One Love. A fehér az pedig egy jaguár formájában, egy hófehér jaguárban jön majd köszönhetően Curtisnek és Péli Barnának itt a Best FM.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal. Best FM, a legjobb zenét.
5: Best FM! Say y'all!

csapat csinálta a koreográfiát ennek a dalnak a videoklipjéhez, mint aki csinálta a Macarénához. Ehhez valahogy olyan jellegzetes, mindenki által ismert mozdulat csak mégsem sikerült kitalálni. Jön Vez és az Alané!

Next FM, a legjobb zenék. Hivatalosan a fesztiválos és klubos fellépésekről tényleg visszavonult Martin Solveig, de azért jótékonysági fellépéseket, különleges eseményeken történő diszkozást még mindig vállal. Legutóbb éppen a Roland Garros egyik eseményen lépett fel pár héttel ezelőtt. Martin Solveig érkezik a Rocky Music.

FM a legjobb zenék. Hát nagyon úgy néz ki, hogy a Michael című Michael Jackson életrajzi filmnek lesz folytatása. Egyrészt köszönhetően az óriási kassza sikernek, másrészt annak, hogy a történet még csak a Bad című nagylemezig dolgozza fel Jacko életét. Az első részből Janet Jackson saját kérésére kimaradt. Lehet, hogy a másodikra már meggondolja magát, és akkor ott megint együtt lehetnek. Together Again, jön Janet Jackson.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: A mai utolsó órában jön majd két olyan dal közvetlenül egymás után, aminek elég sok köze van egymáshoz, hiszen legyünk őszinték, hogyha valaki álmatlanságban szenved, az persze, hogy tök könnyen vár egész éjjel bárhol, bárkire. A Faithless érkezik az Insomniával, előtte pedig itt lesz a Hip Hop Boys klasszikusával, az Éjjel ott várok rád, dala meg Go Rise.
1: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, kevesebb mint egy hónap, és jön a vadonatúj Madonna nagy lemez. Július 3 a megjelenés dátum, a Confessions 2 lesz az album címe, amely már sorrendben a 16. Madonna album. Szerintem ezeket már mindenki kívülről tudja, még azok is, akik nem hardcore Madonna rajongók. Ettől függetlenül Madonna marketing csapata egy picikét nagyobb fordulatszámra kapcsolt, és tegnap kidobtak a YouTube-ra egy majdnem 14 perces kis kettcsinálót, kis filmet, hosszúra nyúlt videóklipet, nem is tudom, hogy ezt hogy lehetne nevezni, mert természetesen azért vannak benne részletek az új album dalaiból is. Az I Feel So Free, a Sabrina Carpenterrel közösen készített Bring Your Love és a Love Sensation is felcsendül, és ami még nagyon különleges, hogy rengeteg vendégművész is hosszabb, rövidebb időre feltűnik ebben a filmen. Például Benedict Cumberbatch, Kate Moss, vagy éppen a Trónok harcában a Tati Brient alakító színésznő Gwendolyn Christie. Madonna érkezik most a Vogue-gal.

Rest FM, a legjobb zenék. Nagyon-nagyon meg lennék lepődve, hogyha az előző évekkel, illetve az előző nyarakkal ellentétben idén-nyáron Ibizán nem tűnnének majd fel a Sugar Babes tagjai egyszer, kétszer, többször, majdnem minden hétvégén Ibizán. Jön az Overload!

Best FM a legjobb zenék, ennyi volt a Night Shift, ennyi volt a KEDD. Ha holnap szerda lesz, már pedig szerda lesz, a KEDD-et mindig ezt szoktak követni, akkor pop és rádiós lágerek lesznek terítéken a Night Shift első 120 percében. 6-tól 8-ig ezeket fogjuk majd mixelni szerdai rezidensünkkel, DJ Effendivel együtt. Jön a Coldplay és a The Scientist, én pedig megyek, jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek fel.

Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Don't have to leave.

És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.